Ez a Forrás Rádió. Tatabányáról az FM 97.8-on, Komáromból az FM 90.5-ön és

Figyelem! A Light Session lehetséges mellékhatásai: mosolygás, dúdolás és táncra perdülés bárhol. Hallgasd a Forrás Rádió Mix műsorát minden hétköznap és vasárnap este 8 órától, az ismétléseket pedig hajnali 4-től. Light Session. Legyen tánc!

Szólok, ha ma jól leszek, szóval max jövőre. Te is behálóztál, és egy olyan dolog lettél, amiről fogalmam sincsen majd, hogy hogyan jövök le. Ki Mihály, nem tudom, mit csinálsz. Ha veled voltam, soha nem adtam a minimál. Ezek belső kritikák, miket megtestesítesz. A dúz is a fogva tartóját.

formában vagy. Ez a műsor bebizonyítja, hogy sajnos nem. Buenos Morgan, ahol a gondolat még alszik, de a mikrofon már be van kapcsolva.

adatok, gazdasági mutatók, és mindaz, ami a számok mögött van. Ismerd meg jobban a térség üzleti életét, tarts velünk a helyi sikerek nyomában. Hallgasd minden kedden délután 5 órától a For Profitot, a Forrás Rádió üzleti magazinját.

Sessiont, a Forrás Rádió Mix műsorát minden szombaton este 10-től éjfélig. Club Session. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Velünk felpörgetheted a hajnalt. Ha már felébredtél, vagy az éjszaka után még mindig talpon vagy, akkor a következő két órában legyen tánc! Indul a Light Session, a Forrás Rádió Mix műsorán.

Ne feledd, ha kérdezik, te a Forrás Rádiót hallgatod. Köszönjük! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ugye, bírjátok még! Legyen tánc! Folytatódik a Light Session, a Forrás Rádió Mix műsora. Ez a Light Session, a Forrás Rádió Mix műsora, hétköznap este 8 és 10.

volt a buli. Ne feledd, mi házhoz visszük a parti. Hallgasd a Light Session-t a Forrás Rádió Mix műsorán. Hétfőtől csütörtökig este 8-tól 10-ig. Ha koktélról van szó, mindig számít a jó arány.

0: Forrás Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok! Újra megyéknek neveznék a vármegyéket. Isabella Huppertet választották meg a Cinematic Frances elnökének, fotókiállítás nyílik Majkon. Itt Talar Andreát hallják a mikrofon mögött, hozom a Forrás Rádió reggeli híreit. A Tisza kormány azt javasolja, hogy a vármegyék helyett ismét a megye, a főispánok helyett pedig újra a kormány megbízott elnevezést használják, közölte Magyar Péter miniszterelnök csütörtökön a közösségi oldalán. Az országgyűlés 2022. július 19-én az alaptörvény 11. módosításával döntött arról, hogy a megyék hivatalos elnevezése 2023. január 1-i hatállyal vármegye legyen. A kormány megbízottak átnevezése főispánná 2022. július 28-ától lépett hatályba. Isabella Huppert francia filmszínésznőt választották meg csütörtökön a Cinematic Frances elnökének, amely a világ egyik legjelentősebb filmarchívuma, a filmtára, kutatási központja és művészmozia, jelentette be a kulturális intézmény. A 73 éves filmsztár az első nő a Cinematic élén. A 93 éves Costa Gavras francia görög rendezőt váltja az elnöki székben, aki 2007 óta irányította a filmes intézményt. A kuratórium 3 évre 2029-ig választotta meg Isabella Huppertet, aki az egyik legfoglalkoztatottabb francia színésznő a világon, számos díjjal jutalmazták, köztük Golden Globe és César díjjal. Tűz és víz címmel nyílik meg Juhász Attila fotóművész kiállítása a mai napon Majkon. Az érdeklődőket a Majki Műemlék Együttesben várják 16 óra 30-tól. A tárlat július 24-éig lesz látogatható, amelyhez nem kell külön belépő jegyet vásárolni. És végül sport. A spanyol válogatott 3-0-ra legyőzte Ausztriát csütörtökön a labdarúgó világbajnokság 8-döntőbe jutásért rendezett mérkőzésén Los Angelesben, és 4 mérkőzés után sem kapott gólt. A spanyol válogatott hétfőn közép-európai idő szerint 21 órától a Horvátországot 2-1 arányban legyőző Portugáliával játszik a dallasi 8-döntőben.
0: Időjárás.
1: Ma zömében napos idő lesz, csak néha jelenhetnek meg felhők az égen. Vármegyénkbe csapadékot nem jósolnak, 26 és 29 fok között ingadozik a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: Morgan, Best of, Íj és Rolanddal és Riedl Ádámmal. Az előző epizód tartalmából.
1: A csillagok közül érkező UFO-kkal kapcsolatban hivatalos híreket mond Riedl Ádám.
2: Így van, hivatalos információk érkeztek. Képzeld el, felnyitottam a telefonomat a zenék alatt, és az első találat az pont ez volt, hogy beteljesül a jóslat, jönnek a VB alatt az UFO-k, és mivel tudjuk, hogy a Facebook meg a Meta nem hallgat le minket, ezért nyilván az UFO-k műve, hogy ez a cikk ide keveredett, úgyhogy erről most nagyon fontos beszámolnom. Ugyan ezen a meccsen nem jelentek meg, amit jósoltak a brazil skóton, de a brit UFO kutató Mark Christopher Lee szerint az idegenek az idei foci VB-n fognak felbukkanni, már korábban is megjelentek futballstadionoknál, és nem csak ő bizonyítja ezt, hanem a vak bolgár misztikus Baba Vanga is, aki szintén, ne neves, ezek tények, azt jósolta, 2026 végén egy hatalmas globális összejövetele lesz a találkozó. Itt vannak a tények. 1954 Firenze, megcáfolhatatlan egy Fiorentina meccsen, 10 000 szurkoló látta a szivar és tojás alakú ezüstös tárgyakat. Stadion felett. 2018, Oroszország. Még azt hiszem, te még bizonytalan vagy. A világbajnokság alatt az eget közvetlenül az ottani stadion felett lepte el egy UFO, ami megvilágította. 2023, Mexikó. Korong alakú tárgyak lebegtek az FC Juárez Bravo stadionja felett. A minta letagadhatatlan. Szóval a VB-n felbukkannak a földön kívüliek.
1: Ez kettő hozzáfűzni valóm lenne. Egy, szerintem tényleg itt vannak a foci VB-n az UFO-k, és az egyikük Lionel Messi néven futballozik is, nem is akárhogyan, mert hogy ő nem ember, az fix. Kettő, szerintem erről kérdezzük meg Andit is, hogy látott-e már szivar és tojás alakú dolgokat.
2: Tárgyakat az égen?
1: Igen, maga előtt.
2: Maga előtt. Jó, én csak annyi, hogyha még vannak hitetlenek köztetek, a forrásom a bors.
1: Tudományos szaklap, kérem szépen.
2: Na. Szerintem ebben mi nagyon más véleményen leszünk. Ugye az a lényeg, Andi, hogy nem csókoltál meg senkit, de a párod.
1: Soha az életben.
2: Ez a kiinduló pont.
3: Ez a kiinduló pont, jó.
2: Igen. De a párod mégis féltékeny rád, mert flörtölsz, írogatsz, lájkolsz, kacér vagy.
1: Kacér.
2: És most nem csak rád értelmezzük ezt, akár Rolandra is, akár rám is. Az a kérdés, hogy azért tud kapcsolatokat mérgezni az úgynevezett mikromegcsalás is, hogy megcsalás-e akár az érzelmi szintű dolog, hogyha már ebből tovább lépünk egyet, vagy hol van a határ, és mi az, ami belefér, mi az, ami nem. Egyre népszerűbb az, hogy már sok helyen a mikromegcsalások semmi. Szerintem itt két véglet leszünk. Legalábbis én azt érzem, Rolanddal két oldalra állunk, és akkor teszel majd igazságot.
1: Azt többé, két oldalra állunk, és te leszel középen.
3: Jó, hát igen.
1: Háromra. Az egy másik műsor. Na, egyébként igen, biztos vagyok benne, hogy azért mi ezt különbözően kezeljük. Ha már azt mondtad, hogy az érzelmi rész, onnantól már egyébként valid, hogy megcsalás.
2: Na jó, akkor induljunk az elejéről. Tehát akkor induljunk onnan, hogy csak ilyen tényleg ezek az apróságok. Mondtam itt három kategóriát, bővíthetjük majd. De akkor kezdjük talán azzal, hogy flörtölés. Belefér-e, hogy mondjuk rámosolyogsz a pultosra, vagy mondjuk amikor én azt mondom a kávézóban, hogy kérek egy smoothie-t, és visszakérdez, hogy úgy érted, egy puszit, akkor azt így meg lehet-e mosolyogni, vagy el kell határolódni, mert ott van melletted a feleséged. Hogy kell ezt kezelni?
3: Ha ott van melletted a feleséged, akkor inkább ne.
1: Akkor ne annyira mosolyogj vissza, de semmiképpen ne adj tényleg puszit a pultos lány.
2: De mondjad azt a lány felé, hogy fúj.
3: Nem.
2: Nem. Mondjad ezt, úgy értettem.
1: Ha fiú, akkor mondhatod.
2: Oké. De hogy szabad-e? Szabad-e flörtölni? Pizzafutár. Rákacsinthatsz-e?
1: Az életben nem találkoztam még olyan pizzafutárral, akire rákacsintottam volna.
3: Andi, én igen.
1: Te, na.
3: És találkoztam olyan futárral.
1: És rákacsintottál?
3: Nem.
2: De akartál. Csak nehéz volt visszafogni.
3: Akartam, csak hát elég leélt fejem volt egyébként, meg otthonos ruhában voltam, szóval...
1: Miért nem mondtad, hogy várj egy percet, mindjárt jövök.
2: Egy pillanat.
1: Berohansz, megkapsz valami szexit, és abba veszed át a pizzát.
3: Annyira nem akartam ebbe belemenni.
2: És mi a helyzet azzal, amikor már mondjuk ilyen közös programok is vannak kettesben, és akkor én itt fogok átlépni a határon szerintem.
1: Mármint, hogy mondjuk lánybaráttal?
2: Tegyük azt a lánybaráttal, és kettesben elmentek mondjuk moziba.
3: Hát szerintem abban nincs semmi, ha moziba mész, nem?
1: Ezt szerintem is, közös programban egyébként semmi rossz nincsen. De nekem van nagyon jó lánybarátom, és szoktam vele rendszeresen találkozni.
2: Na, én itt már határon vagyok.
1: Hát az nem tudom. Én azt gondolom, hogy ez abszolút nem a megcsalás. Hát a barát az barát.
3: Hát igen, meg hogyha most a zirogatással nincs baj, tehát hogy akkor is a barátod, hogyha találkozol vele és elmész mondjuk kávézni vagy moziba. Tehát, hogy a barát az barát. Marad.
2: Oké.
1: Okay, bár ugye szokták ezt mondani, hogy a barát az barát, akkor is ha beteszi, de hát ugye az már egy más kategória.
2: Mi van akkor, változik a képlet, hogyha barát ex?
3: Hát
1: akkor már igen.
3: Igen, az már az olyan.
2: Miért?
1: Merex, hát pont
3: mert,
1: ezért.
3: Mert igen, mert bár volt ugye, köztetek kapcsolat.
1: Igen, bár ugye itt is tegyük hozzá, hogy ha az a kapcsolat az lezárult, akkor az valamiért nyilván véget ért, és engem például sose zavart, hogyha bárki, akár az én exeim, vagy akár a feleségem, tehát hogyha bárki tartotta a kapcsolatot az exével, vagy beszélgetett vele, vagy volt olyan, hogy találkozott is vele, tehát hogy én ebből sose csináltam problémát, mert én mondjuk úgy álltam hozzá, hogy ez a kapcsolat az valamiért véget ért, az valamiért párkapcsolatként nem működött, tehát hogy vélhetően az nem fog újra kezdődni. És én meg úgy vagyok, tudod, a bizalommal, hogy a bizalom az olyan, mint a terhesség. Hogy vagy van, vagy nincs. Olyan nincs, hogy félig terhes. Tehát olyan sincs, hogy félig bízom valakiben.
3: Nem tudom, nekem ez már nagyon a határon van egyébként. Tehát, hogy én csak azért nem biztos, középen, hogy örülnék neki. Történhetnek meg szerintem balesetek.
2: Az a nagyon nagy csapda szerintem, hogy az idő megszépíti a dolgokat. És hogyha pont a te kapcsolatodban a feleségeddel, vagy a pároddal van egy nehezebb időszak.
3: Igen.
2: És akkor eszedbe jut, hogy de vele ez nem volt probléma. Nem azon fogsz gondolkozni, hogy amúgy mik voltak a gondok, hanem belemenekülsz.
3: Igen, ezzel egyetértek.
1: Igen, van realitása annak, amit mondtok, tehát hogy tudom, de én ezzel együtt úgy vagyok vele, hogy én akkor is megbízom a másikban, tudod? Tehát aztán ha nyilván, ha okot ad rá, hogy ne, az már egy másik
2: nekem
1: helyzet.
2: Ez a, nem, én abban egyetértek veled, Roland, hogy valamiért vége lett, tehát nekem annyira nem gáz, hogyha ott van, csak nem kettesben. Tehát hogy én ezt bővíteni. Igen. De például Roland, téged zavarna-e, hogyha valamelyik de összejönne a feleséged. Megállt, figyelj! Nem figyelt ide!
1: Még kellett gondolnom, hogy...
2: Nézte a monitort, már láttam, tök máshol van az agya, és egy pillanatra Roland így...
1: Már most azt gondolkozom, hogy melyik szemmel.
2: Oké. Okay. Behoztad az érzelmi vonalat. Teljesen jogos. Abban egyetértünk, hogy onnantól, hogyha már lelki értelemben megcsalás van, az már megcsalás?
1: Uh-huh. Igen.
2: Tehát ebben mindannyian egyetértünk.
1: Igen.
3: Igen.
1: Az érzel... Tehát, hogy...
3: Az sokkal rosszabb az érzelme megcsalás szerintem.
1: Mint a puszta testiség. Uh-huh.
2: Nem, mert szerintem itt van a nagyon necces pont, hogyha férfi-lány kapcsolat van, vagy férfi-nő kapcsolat van, akkor nem tudod, hogy hol jön el az a pont, hogy akár nálad, akár a másiknál ez így átkapcsol, és nem tudom, hogy ezt tudod-e felfogni, hogy a másiknál átkapcsolt-e, vagy sem, abból, hogy mondjuk nálad nem.
1: Aha. Hát nem biztos, hogy mindig levágod. Mm. Tehát attól függ, hogy a másik ennek hangot ad, nem ad hangot, hogy viselkedik. De van olyan, hogy a viselkedése sem egyértelmű, tehát hogy abból sem tud 100%-os következtetést levonni. Ez egy nehéz téma amúgy.
2: Mert nekem igen, tegnap tökre bejött az, amikor így hirtelen dobáltam, és akkor csak el kellett dönteni, hogy bejött-e vagy nem, vagy nektek elfogadható vagy nem, úgyhogy most is dobálok néhányat, és nézzük meg, hogy az oké vagy nem oké.
1: Jó.
2: Az exed minden fotóját belájkolod. Nekem nem.
3: Hát fura. Minden
2: vagy a legtöbb.
1: Hát fura. Hát szerintem egyetlen exemnek se lájkolgatom a fotóit én.
2: Én egyébként van olyan is, akit letiltottam, tehát nem követem direkt ezért.
3: Hogy ne lájkolgass a képeket.
2: Nem, hogy ne lájkolgassam, csak hogy fel se jöjjön.
1: Önmérséklet.
2: Mit, nem szoktatok véletlen lájkolni? Nem,
1: jó.
3: Én szoktam. De persze. Igen.
1: De szoktunk, Petra, szoktunk. Ha ez segít, akkor persze. Akkor simán.
2: Köszönöm. Roland, köszönöm. Akkor belefér, nem? Nekem nem.
3: Hát ez fura. Vagy nem, de nem. Ez
2: nem?
3: Olyan...
2: Inkább nem.
1: Nekem a lájkolással nincsen
3: hát
1: bajom.
3: Attól függ, hogy milyen helyzetben van az ex. Most akkor az abban a helyzetben van, hogy barátok vagyunk?
1: Vagy csak úgy lájkolgatom?
3: Vagy csak úgy lájkolgatom, mert nem mindegy.
2: És melyik fér bele?
3: Hát ha barátok vagyunk akkor még belefér. Mindig, akkor szerintem belefér.
1: Akkor
3: hogyha
1: bele.
3: Ha nem vagyunk már barátok, akkor meg úgy váltunk el, akkor szerintem nem.
1: Nekem azért akkor is belefér, de fura.
2: Minden másodikat, nem?
1: Ja, azért tartsál némi önmérséklet.
2: Okay. Következő. Minden este ugyanazzal a kollégával csetelsz, de a párod nem tud róla. Nekem nem.
1: Hát attól függ, hogy miről csetelsz.
3: Hát de miről csetelsz? Hát Ádi, azért ezek nem olyan, mert most ha csak azt írod neki, hogy mit tudom én.
2: De minden este, akkor már van valami, nem fogsz minden este a mit tudom én, atomreaktorban dolgozol a nukleáris robbanásokról csetelni.
3: Na jó, de mondjuk most mit tudom én, láttad-e a mit tudom én milyen meccset, ha ezt írod neki? Érted? Vagy nem tudom, hogy ilyen semleges.
2: Este? Az belefér minden este?
3: Hát mit tudom én, eszedbe jutott valami, amit aznap nem beszéltetek meg. Ha most sokat beszélgetsz egy kollégáddal, és ismered már nagyon jól, akkor igazából
1: ezzel nekem sincs bajom.
3: Ha olyan témákról beszélgettek, ha nem azt írod neki, hogy mit tudom, jó éjszakát, szexi bébi, akkor érted, akkor nyilván nem.
2: De most Andi, miért mondod el, amit itt tegnap küldözgettél? Azt hittem, ez nem publik.
1: Én is akartam mondani.
2: Neked is írtam?
1: Engem ebből miért hagytok ki?
2: Ja, akkor jó.
1: Nekem legalább te küldjed, Ádi. Valami úgyse fogja.
2: Fotózzam ki. Elmented valaki számát direkt más néven. Nem.
1: Nem.
3: Hát nem, az is.
1: Az is már olyan sumákságra utal, igen.
3: Hát kivéve, ha azt írod, hogy nevet fel.
1: Ja, az más.
2: Szexi bébi nevet fel. Megint a baltás a sokkolóval.
1: De én sokszor azzal is bajban vagyok, hogy elmentem az igazi nevén, és nem emlékszem, hogy ki volt az illető. Tehát nem, hogy még álnéven elmenteném, meg se találnám. Tehát nekem ez a probléma.
3: Az a jó, amikor több olyan nevű van, mint mondjuk Peti. És akkor elnevezed úgy, hogy Peti, és nem tudod, hogy melyik Peti,
1: jaj,
3: melyik.
1: Jaj, várjál, nekem volt olyan, hogy az egész nevük ugyanaz volt.
3: És úristen, na hát
1: az... Két totál, az egyik azt hiszem egy biztosítós volt, a másik meg egy autószerelő, és fölhívtam az egyik, és elkezdtem neki mondani, és elkezdett röhögni, és mondta, hogy figyelj, én nem az vagyok. Ja, bocs!
2: Hát igen, ez tök szar lehet, amikor Roland egyszer csak kap Petitől egy SMS-t, hogy szexi vagy ma, és nem tudja, hogy a biztosítós vagy az autószerelő az, akinek bejön.
1: Ugye?
2: Ja.
1: Akkor kezdem én. Jó.
2: A félig angollal, csak hogy készüljek a nyelvérzékkel.
1: Ja, legyen akkor az, jó. Mert az ilyen bemelegítésnek lesz csak jó. That's fly, who are? Az légy, aki vagy.
2: Banyek. Bocs, erről eszembe jut egy történet a vidéki diszkóban, és ez nem egy vicc, ezt a Galambos Andris barátom hallotta, hogy a DJ úgy konferálta föl a dalt, hogy most pedig következik az Are You Ready to Fly? Azaz, te vagy a légy. Annyira tetszik. Elnézést a magyarul beszélőktől, vagy csak magyarul beszélőktől.
1: Keveset tanult angolul.
2: Na, figyelj, mi a különbség a WC és a koporsó között?
1: Nem tudom.
2: Semmi. Ha menni kell, hát menni kell.
1: Jaj! Oké, ilyen melegben annak a jó, akinek kis babája van. Tudod miért?
2: Mm-mm.
1: Hát mert az oázis.
2: Azt a rohadt. Ez fizikailag okoz fájdalmat, tök jó. Mi lesz a kecske és a kacsa kereszteződéséből? Vagy keresztezéséből? Ezt imádom.
1: Nem tudom.
2: McDonald's.
1: Ez jó volt.
2: Jó, nem?
1: Medve miatt költöztették el ugyanis a borsodi gyerektábort. Mondjuk én fordítva sem tudtam volna képzelni, hogy borsodi gyerekek miatt költöztették el a medvét.
3: Ja, végül is, igen.
2: Remélem, ott a környéken is nézik. Na most ki látta a medvét? Ez itt ugye egy nagy kérdés, mert ugye nem feltétlenül hiszünk el minden medve bejelentést bárkinek. Tehát, hogyha tényleg egy ilyen kis borsodi kis kocsmában néhányan felkeltottak, hogy jaj, mackó, akkor lehet, hogy egyszer a dolog, de egyre több vadállat az, ami mostanában megszállja az emberek a lakott területeket, és egyébként gondolom, Roland, te se örülnél, hogyha olyan foci táborba menne Dávid, ahol medvét láttak egy nappal korábban a kapuban.
1: Hát nem, bár...
3: Focizni.
1: Nézd, legalább meg lenne a srácok motivációja arra, hogy tényleg fussanak izomból.
2: Hát az mondjuk lehet.
3: Biztos.
2: Figyelj, igazából semmi esélyed a medvével szemben, ezt már többször megvizsgáltuk, de...
1: És ha fejbe lövöd labdával?
2: Az elején még
3: akkor egy picit kizökkentheted.
2: Az elején még azt hittem, hogy megvagy, hogy fejbe lövöd. De amikor hozzátetted, hogy labdával, akkor szerintem csak felbosszantod annyi a dolgot, hogy legyen nálad egy lassabb. Ha egy lassabb van, akkor már nyertél.
3: Ez lefoglalja a medvét, amíg te...
1: Amíg megeszik.
2: Hát igazából szerintem nagyobb esélyed van, hogyha lerúgod valami csapatársadat, akit nem bírsz. Nesze, Maci, egyél.
1: Azért örülök, hogy nem voltunk soha csapattársak semmiben. Hát csak itt közösen műsort vezetünk.
2: Meg kell találni a leggyengébben. Igen. Hát ezt lehet csinálni. Egyébként az van most, hogy egyre több medvetámadás, Bogács közelében is láttak, nem annyira rég, de én is tapasztalom, hogy egyre több vadállat jön le közénk.
3: Azt hittem, hogy te is láttál medvét.
2: Azt még nem.
1: Az még Budapest közepén látni egy medvét. Hát még autót is vezet.
2: A Vízzenevirág Fesztiválon voltam olyan állapotban, hogy láthattam volna medvét, de még ott sem. Nem jött.
3: Ott csak rókát láttál.
2: De annyira... Ne. Ez rókamentes móka. Nem tudom mióta. Hát, nagyon régen óta. Na, de hogy az van, hogy...
1: Erről szól enóta.
2: Hogy tényleg jönnek a vadállatok. Tehát itt ugye vaddisznó ment a Wellness medencébe, akkor vaddisznókat Budaörsön is láttam, nem is egyet. Nálunk ott a Bikás parknál éjszaka rókák jelennek meg. Tehát, hogy valamiért ezek az állatkák. Ja, a kedvencem Budapest belvárosában szarvast kergettek.
3: Jó,
2: tehát, hogy valamiért ezek a vadállatok lejönnek a pusztából, és úgy érzik, hogy nekik is inkább a beton és a város nyújtott a komfort szükséges.
3: Hát nem hiszem, hogy ezért jönnek, szerintem táplálékért jönnek elsősorban.
2: Hát de mi, ha miért nincs ott kajájuk, nincs ott levél?
1: Hát tudod, erre szokták mondani, hogy nem ők jönnek a mi területünkre, mi mentünk az ő területükre.
2: Nem, az enyém, én megvettem. Mutassa a papírját.
3: Ez ilyen, tudod, ez ilyen indiánok, amerikaiak.
1: Igen, típusú, hajrá Amerika!
3: Típusú harc. Tehát,
1: ki voltott
3: előbb, igen.
2: Na jó, de nem.
1: Tehát hogy... indiános filmekben is az indiánok ellen szurkoltál. Milyen ember vagy?
2: Nem ellenük
1: Amerikának. Bocsak, bezárták.
3: Nem ellenük Amerikának.
2: Volt szerintem már Amerikában, milyen jó a fánkjuk. Krispy Kreme donut. Na jó, de tényleg, hogyha... Jó, ezért az Old Shatterend bírtam, meg a Winnetouékat, de az már elmúlt. Én megjártam indián táborban, ugye a belvárosban, tehát hogy azt is megéltem.
3: Azt se hozta meg a kedvét ahhoz, hogy őket támogassa, tudod.
2: De tényleg, szerintetek tényleg kaja miatt jönnek?
3: Persze.
2: De hát igen. Van ott kaja az erdőben.
1: Mivel hát akarnak barátkozni, arra gondolsz?
2: Mit teszik meg a belvárosban? Hát az erdőben van mak, a városban csak szemét van.
3: De figyelj, most mondd már meg őszintén, az erdőbe, ahol nincsenek emberek, hát miért jönnének ide, hogy embereket közé jöjjenek?
2: Hát mert egyszerűen...
3: Csak a kajáért, más
1: szociális
3: nem.
1: Lények, mi
2: szocializálódni.
1: Biztos?
2: Miért van az, hogyha az őzre rávillogsz, dudálsz, látja a kocsidat, akkor megáll és bámul bele, hogy... Miért nem megy odébb reflexből?
1: Azért, mert nem tudja, mi az.
3: Mert hirtelen megijed és lemerevedik.
1: Lefagy.
2: Hát ilyen ne legyen, hogy hirtelen merevedsz, ha megijedsz, mert Rolandnak bajai lennének ebben.
1: Hú, a hirtelen merevedéssel nincsen baj. Csak ne reflektorfénybe.
2: Jaj, na mindegy, tehát jönnek a vadállatok. Minden esetre ilyen esetekben én mindig azt szoktam mondani, hogy minél jobban fel vagyunk készülve az állatokból, annál jobbak vagyunk, szóval hoztam nektek egy vadonatúj kvízt, én csináltam. Egyszerű lesz, igaz, hamis, és a hallgatók ugyanúgy játszhatnak velünk. Meglátjuk, hogy Roland megtartja a teremtés koronája pozíciót az állatvilágban, tehát hogy még mindig ő ért a legjobban az állatokhoz, az majd nem sokára kiderül. Andi, egy kis segítség itt az elején neked, hogy...
1: Szerintem a kékbána az ugye nagyon nagy állat.
2: Ebből indulunk ki.
1: Én megmaradok ezen a szinten.
3: De ezt is mondtad, nem?
1: És igazam volt,
2: hazudott,
1: vagy nem?
2: Hazudott, vagy nem?
1: Na.
2: Oké, kezdjük a medvével. Igaz vagy hamis? Mondhatjátok ugyanazt is. A barna medve akár 50 km/h sebességgel is tud futni.
3: Igen.
2: 50. Tehát egy városban annyival tud menni, mint a kocsik.
1: A barna medve... Nagy szükség állat. Esetén kellően gyors tud lenni.
2: Ajaj, most végig ilyen szakértőre veszed? Szóvivő, az állatok szóvivője?
1: Igen.
2: Igen, jó. Tökéletes. Igazatok van. Megyek tovább.
1: Köszönöm, én innen visszavonulok.
2: A pingvinek kizárólag a déli sarkon élnek.
3: A csúcson kell abba hagyni.
2: Meg igaz, az vagy hamis?
1: Nem, mert én láttam már az állatkertben is.
2: Megadom. Andi, meg se kérdezlek, annyira meggyőző az érvelése. Itt egyébként a melegebb éghajlaton élő pingvinekre gondoltak, a Galapagos szigeteken, de azért
1: rólam. Nem gondolom.
3: Figyeljetek. Csak az állatkerték.
2: Van még nagyon sok érdekes. A zsiráfnak ugyanannyi nyakcsigolyája van, mint az embernek.
3: Szerintem nem.
2: Több vagy kevesebb? Lettem-e zsiráfot hajolni? Lehet, hogy csak egy van neki. Tudja görbíteni a nyakát?
1: De így se esik le a feje. Az a lényeg. Na? Bármennyi is van neki, funkcionálisan jól működik.
2: Jól ki van találva ez az állat, nem?
1: Ez egy jó tervezett állat.
2: Na?
3: Ó, Istenem.
2: Ugyanannyi, vagy nem?
3: Nem ugyanannyi.
2: Roland?
1: Hasonló mennyiségű.
2: Jé, de annyira próbál nyerni.
1: Én mondtam, hogy ilyen babavangásra veszem, tehát, hogy ez a... Bele is lehet látni az igazságot, meg nem
2: jó,
1: is.
2: Jó, Rolandnak van közelebb az igazsághoz, képzétek el, ugyanannyi nyakcsigolyánk van, mind a kettőnknek 7.
1: Na látod.
2: Mm. Ez a különbség, nem, ez a hasonlóság közted, Roland, és a zsiráf között. Tehát, hogyha bárki kérdezi,
3: csak
2: akkor...
3: Csak mi nem tudunk olyan mélyre hajolni, mint ő.
2: Igen.
1: Hát pedig azért rád lenne igény, na mindegy.
2: Jó, megállok. Meg kell ijeszteni a Rolandot, hogy meglegyen a merevedés. Hú! A kenguru hátrafelé nem tud ugrani.
3: Jézusom.
2: Láttatok-e már te kengurut tolatni?
3: Nem láttam még tolatni amúgy. Hátrafelé. Nem.
1: De ha tud is, miért ugrál? Hát nem hülye. A kenguru egy okos állat.
2: Na de bemegy egy szűk csőbe, hogy jön ki?
1: Nem megy be, mert okos állat. Nem
2: kihúzzák, kihúzzák. Más kenguruk kihúzzák.
1: Igen, a Robert Gida azt kihúzza. Igen.
2: Tényleg van ilyen jelenet, nem csak ott a micimackot húzzák.
1: Ott a micimackot
3: szorul be a nyuszinak.
2: Csacsi fiú. Na, szóval...
3: Szóval nem.
2: Tud, nem? Nem tud?
3: Tudom, nem tudom.
1: Mi legalább is.
3: Én még nem láttam visszafelé ugráló.
1: De én sem.
3: Kengurut, de akkor maradj.
2: Képzeljétek el, nem tud, igaz? Na, jó, tök menő, nem?
1: Nagyon jók vagyunk.
2: Oké, a csiga képes akár 3 évig is aludni.
1: Nekem volt olyan haverom, aki ezzel szerint csiga volt.
2: Nyálkás volt?
1: Ezt nem tudom, jó csúszott. Na, hogy aludt legalább.
2: Tud 3 évig aludni egy csiga?
3: Egy húzamban.
2: Nem, hát, blokkokban.
3: Nem, úgy, nem, mert most ez egy ilyen költői kérdés.
1: Alaposan fejbe vered biztos.
3: Szerintem nem.
2: Nem? Képzeljétek el, tud.
1: Na, ugye?
3: Jézusom.
2: Ekkora jó állat.
1: Ekkora jó állat.
3: Lennék csiga.
2: Na figyelj, Roland, jön egy elefántos, amivel te jó
1: mindig
2: vagy.
1: Mindig kedves lennél, és lassan mennél el?
3: Hát én az alvásra gondoltam, de végül is ilyen szempontból se lehet rossz.
2: Mered csiga, ez nem ilyen hímnős.
3: Na, hát akkor...
1: És mindjárt egyben vagy, ne válogass.
2: Az elefánt az egyetlen emlős, amelyik nem tud ugrani.
3: Ez hát igaz. Szerintem nem tud ugrani.
1: Ezt tudom, hogy igaz.
3: Amellett, hogy egy nagyon nagy állat.
1: Én, mint elefánt szakértő, ezt tudom, hogy igaz.
2: Jó, szép megfejtés, tényleg nem tud ugrani. A denevér teljesen vak.
3: Hülyén is néznek ki, amúgy
1: nem tud ugrani. Nagyon ugráló elefánt. Hopp, ormányod meg így lóbálna a levegőbe. Csapkodna
2: le. És azt képzeld el, berakod egy ugrálóvárba az elefántot, csak úgy áll.
1: Azt mondod nekem, milyen hülye vagy. Ugráljál már.
2: Kifizettünk. Ki van fizetve? Szórakoz, nem azért jöttünk.
1: Dumbo, mit csinálsz? Elrontod a bulit?
2: Dumbo tudod csinálni. Béláska,
1: hogy hisztizik, már menne. Mindjárt lejár az idő, ugráljál.
2: Az meg csak ott áll.
1: Ennyi.
2: Dumbo tud úgy csinálni, mint ha ugrana. Kicsit repül, kicsit leszáll. Na.
1: Ja, tényleg. De száll virágról, virágra, vagy mi? Az egyébként lejjván.
2: Nem, a denevér teljesen vak. Igaz vagy hamis?
3: Hamis.
1: Hát nem lát annyira jól, de nem feltétlenül mondanám rá, hogy 100%-ig vak.
2: A denevérek érdeklődelmi szövetségének.
1: Mondjuk úgy, hogy látás szempontjából hátrányosabb helyzetű.
2: Tényleg. Egyébként jól lát, meglepően jól lát.
1: Csak, hát na, ugye azért mondom, kikérem magamnak.
2: Kell az ultrahang.
1: A denevér szövetség nevében.
2: Kell az ultrahang.
1: Az elnök a Batman.
2: Bocsánat, még egy elefántos eszembe jutott. Tudjátok, hogy az elefántok az emberi arcot kifejezetten cukinak látják?
1: Hát az enyémet nem csak itt.
2: De na, hogy ilyen aranyosnak látnak minket az állatkát.
3: Akkor tartsa elefántot, és akkor legalább egy valaki van, aki cukinak talál.
2: És nem fog kiugrálni a kertből.
1: És nem fog ugrálni.
3: Átugrálni a kert.
1: Csak így átsétál, nem fogja átugrani, felrobolja.
2: Hát evolúciós szempontból nincs rá sok szüksége, hogy tudjon. Ja, de... Vízbe se tud ugrani, csak beesik.
3: Szemben sétál.
2: Na jó. Én azt látom, hogy ma valahogy az emberek sokkal könnyebben vesznek fel nagy összegeket, mint ahogyan korábban erről gondolkodtak.
1: Egyrészt igen, tehát én is azt gondolom, hogy az eszetlenül nagy hitel az hülyeség. Másrészt, ha abba belegondoltok, hogy emberek mikre vesznek fel hiteleket, mert nem feltétlenül csak és kizárólag ingatlanra. Mit tudom én is szeretnék eljutni Bora Borára, mert hogy a világ legszebb helye, lehet, hogy a büdös életben nem fogok eljutni. Tehát, hogy azért azzal együtt lehet élni, hogy nem mész elnyaralni, úgymond, tehát nem Bora Borára mész, hanem csak Spanyolországba, csak értsétek idézőjel,
3: hát,
1: vagy Olaszországba.
3: Csak a, nem
1: vagy csak a Balatonra. Vagy csak.
3: Bár egyébként már hasonló árban van a Balaton is, mint hogyha elmennék Spanyolországba, de hát, hogy vicc. De hogy igen, tehát, hogy egy kicsit kisebb túrára elmennék.
2: Úgy hallottam, hogy a Velencei tó nagyon hamar nagyon olcsó lesz. Víz nincs?
3: Nincs, igen.
2: De vannak ott tájházak, meg...
3: Igen. De egyébként egy ilyet is meg lehet csinálni. Például mi tavaly Hollókön voltunk, és teljesen jó volt. 4 napot voltunk. Lehet olyan helyeket is találni, mondjuk a Tiszatónál, ahol fürdeni is lehet, meg mondjuk egy kicsit kulturálódni is lehet, mondjuk körbenézni a környéken,
1: vagy akár a Balaton.
3: Hát, igen.
2: Vagy a Velencei tó az új Szahara.
1: Igen, vagy itt a bokot az új Maldív, ugye ezt szokták mondani itt ugye a bokodi tónálos tégeket.
3: Vagy meg kell találni egy másik országban ugyanazt, mert én most például én nagyon szeretnék úszni a disznókkal a Bahamákon, de most találtam olyat, a Görögországban is van, képzeljétek el, ott is lehet úszni a disznókkal, úgyhogy...
2: Úszni a disznókkal?
3: Igen, a vízben ott úszkálnak a disznók, de, és oda jönnek hozzád közel, meg lehet őket simogatni.
2: De állj!
1: Ez egy híres partszakasz a Bahamákon.
2: Disznó alapból támad, de most
1: ezek nem támadnak, ezek meg,
3: igen, ezek
2: környén bedobok pár disznót a tóba, akkor az jó?
3: A disznónak biztos jó, de hát...
1: Üzennénk a környeieknek, ha meglátjátok a tóparton, azonnal hívjátok a rendőrséget.
3: Zárjátok el a disznókat.
0: A műsor, ami mosollyal ébreszt, minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig élőben a Forrás Rádióban. A srácok már készen állnak. Hamarosan innen folytatjuk.

0: jó felhangosítva, kávé bekészítve. Buenos Morgan! Buenos Morgan! Egy újabb óra indul a Forrás Rádió reggeli ébresztő sójával. Buenos Morgan! Buenos Morgan!
1: Buenos Morgan, mosolygós reggelt mindenkinek, szevasztok, indítjuk ma is a reggeli műsort, így a hét utolsó munkanapján, és hát természetesen ma is dübörög majd a foci VB tippjátékunk. Áti nincs, úgyhogy emlékezetes pillanatok közül szemezgetünk, hozok nektek best of pillanatokat, nem sokára pedig azt is elárulom, hogy melyik lesz az a mérkőzés, amelyikre ma tippelhettek. Nyilván a tegnapi tippek közül pedig sorsolni is fogunk, ugyebár a Portugália-Horvátország meccsre vártuk a tippeket, 2-1 arányban a portugálok győztek. SMS és Viber számunk 0620 978 9785-ös, ezt tessék már most memorizálni, vagy akár elmenteni, és amikor nem sokára elárulom, hogy melyik meccsre várjuk a mai tippeket, akkor pedig jól elküldeni, hogy mit gondoltok. Szóval, tartsatok velünk, indul a mai Buenos Morgan! Hey!

0: mosolygós reggelt mindenkinek. Na akkor nézzük, hogy a foci VB tippjáték kapcsán mire tippelhettek ma. Hát kérem szépen, a mai nap mérkőzése az Argentina-Zöldfoki szigetek összecsapás lesz. Ugye magyar idő szerint éjféltől rendezik, de este 6 óráig jöhetnek a tippek. Ugye SMS és Viber, ez a kettő felület játszik, 0620 978 978 5-ös, hogy mi mindent nyerhettek ezzel, azt már is mutatom.
1: A helyesen tippelők között minden nap kisorsolunk 4 óra önfeled dárcozást a családdal vagy a barátokkal a Tatabányai Haggis Darts jóvoltából. És van még egy nagy dobásom. A fődíj egy wellness hétvége 2 fő részére, 3 nap, 2 éjszaka időtartamra félpanzióval a Duna Residence felajánlásával. Ne csak szurkolj, tippelj is!
0: Ami ugye fontos, hogy a rendes játékidő végeredményére lehet tippelni. Számszerű végeredményt várunk, ez fontos, plusz a saját neveteket. Hogyha úgy érzitek, hogy a rendes játékidő végén esetleg döntetlen lesz, na akkor írjatok továbbjutót is. De nem csak továbbjutót kell írni, számszerű végeredményt a rendes játékidő végén. Jó, ez tehát a feladat, az Argentina Zöldfoki szigetekre jöhetnek tehát a tippek egészen este 6 óráig, és ahogy azt ugye mutattam nektek, napi 4 óra dárcozás, pontosabban 4 óra dárcozás naponta, ez a nyereményünk, és hát ugye van nekünk egy wellness hétvégénk is, amit majd a játék végén sorsolunk ki azok között, akik legalább egy helyes tippet küldtek a 2 hét alatt, mert hogy 2 hétig folyamatosan jöhetnek a tippek itt a Forrás Rádió foci VB tippjátékában. We'll be right back.

0: nincs piros lap, csak slágerek és sport. Hallgasd az Itzert, a Forrás Rádió sportmagazinját és Rolanddal. Minden vasárnap délután helyzetbe hozunk. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Képzeld el, hogy 5 perc múlva már nem a problémára gondolsz, hanem örülsz a megoldásnak. Mert vannak helyzetek, amikor a gyorsaság igazán számít. A BÁV-nál akár 5 perc alatt is készpénzhez juthatsz. Igazán fontos helyzetben is partner a BÁV Zálog. Keresd minket Tatabányán a Győri út 1/A alatt. Részletek báv.hu. THM 19,9%-tól 45,25%-ig.
2: Spóroljon a stúdium étteremmel! Előre megrendelhető heti menü 10% kedvezménnyel. Az állandó és à la carte ételek mellett heti menüvel is várja kedves vendégeit a Tatabányai Stúdium étterem, ahol helyben fogyasztással vagy házhoz szállítással is kérheti ebédjét. Bármelyik étel menüben is választható, levessel együtt, akár 1530 forinttól. Stúdium étterem. Segítség a hétköznapokon!
3: Hello Komárom! Corner Lakópark, Komárom legimpozánsabb projektje. Elegáns megjelenés, tágas terek, a legjobb választás. Hamarosan jövünk a részletekkel. Corner!
4: Észak-Komárom és környéke, figyelem! Most pénteken buli van! A nyár

0: Forrás Rádió lemezlovas, DJ Bóli és BRK. Tehát a jó hangulat garantált. Óriási italakció is vár mindenkit 23 óráig. A Gin Tonicból egyet fizetsz, kettőt vihetsz. És a belépő 5 euró 23 óráig. Utána is csak 8 euró. Tehát Komárom és környéke, találkozunk most pénteken a szabad ég alatt. Csodás környezetben Észak-Komáromban, a Vine Garden Open Air bulián. Ottali.
1: Ez reklám volt.

0: a Forrás Rádióban.
1: Szép reggelt kívánok! Új gyalogátkelőhely épül a Hősök terénél Tatán. A kormány átvilágítja a nemzeti együttműködési alapműködését. Csaknem 600 pályamű közül kiválasztották a Palackposta irodalmi pályázat díjazottjait. A mikrofon mögött Hitt Taller Andrea, jönnek a részletek. Folytatódik a Hősök tere felújítása, amelynek következő elemeként a héten megkezdték a gyalogos átkelőhely kiépítését a Bláti iskola és a Kastély tér felüli járda között, Tatán. Az új kiemelt gyalogos átkelőhely létesítése megkönnyíti az átkelést a gyalogosok számára a tópart felől, az autósokat pedig óvatosabb közlekedésre sarkalja majd. A kivitelezés ideje alatt részleges sávlezárásra kell a helyszínen számítaniuk a közlekedőknek, ha arra járnak, kérik, vezessenek figyelmesen, írja a tata.hu. A Magyar Közlönyben csütörtökön megjelent a Nemzeti Együttműködési Alap működésének átvilágításáról és felülvizsgálatáról szóló kormányhatározat. A határozatban jelezték, hogy a vizsgálatnak az általános pénzügyi, jogi és célszerűségi vizsgálaton túl mindenképpen ki kell terjednie a kiírt pályázatok törvényben meghatározott célokkal való összhangjára, a Nemzeti Együttműködési Alap kollégiumainak döntési mechanizmusára, továbbá a civil jelöltállítási rendszer felülvizsgálatára. Ezen felül felkérték a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztert, hogy a vidék és település fejlesztési miniszter bevonásával a vizsgálat eredményétől függően tegyen javaslatot a kormány új támogatás politikai koncepciójára. Csaknem 600 pályamű közül választotta ki a szakmai zsűri a Palackposta országos irodalmi pályázat díjazottjait, közölte a Petőfi Kulturális Ügynökség csütörtökön az MTI-vel. A közleményben kiemelték, a nyertes alkotók mentorprogramban vehetnek részt, országos publikációs lehetőséget kapnak, valamint műveik megjelennek a Palackposta Pocket külön kiadásában. Az ügynökség tájékoztatása szerint a Palackposta pályázatra az ország mellett a Kárpát-medence több pontjáról, valamint Németországból, az Amerikai Egyesült Államokból és az Egyesült Királyságból is érkeztek pályaművek. Mivel egy szerző több alkotással is nevezhetett, a zsűri csaknem 600 művet értékelt. A pályázat díjazottjainak és a mentorprogram résztvevőinek teljes névsora a Kulturális Ügynökség honlapján érhető el. A mai napon este 6 órától Szép szavak, szép hangok a Könyvtár udvarán címmel zenével egybekötött zenés felolvasó estet tartanak Komáromban a Könyvtár udvarán. Felolvas Zsédenyiné Horváth Krisztina, szaxofonon játszik Musit Székely Anna, a belépés ingyenes.
0: Időjárás.
1: Ma zömében napos idő lesz, csak néha jelenhetnek meg felhők az égen. Vármegyénkbe csapadékot nem jósolnak, 26 és 29 fok között ingadozik a hőmérséklet.
0: Az időjárás jelentést a Carnet for Top Kft. Támogatta. Felhőtlen autózást kíván az ön Ford márka kereskedője. A műsorszám termék megjelenítése.

0: stúdió felhangosítva, kávé bekészítve. Buenos Morgan! Buenos Morgan! Egy újabb óra indul a Forrás Rádió reggeli ébresztő sójával. Buenos Morgan! Buenos Morgan!
1: Mosolygos reggelt mindenkinek, már is indítjuk a Buenos Morgan második óráját. Bizony, érdemes természetesen ezúttal is velünk tartani. Ádi nincs, egy picit ő ma pihen, úgyhogy hozom nektek a best of pillanatokat. Na meg persze a foci VB tippjátékot, az dübörög a mai napon is. Az Argentina zöldfoki szigetek mérkőzésre jöhetnek a tippek egészen este 6 óráig. 0620 978 978 5-ös, ide várom akár az SMS-eket, akár a Viber üzenet. Ugye a rendes játékidő végeredményére kell tippelni, ez nagyon fontos, számszerű végeredményt várunk, legyen benne a saját nevetek is az üziben, és persze, hogyha úgy érzitek, hogy döntetlen lesz a meccs vége a 90 plusz akárhány perc után, akkor azért egy továbbjutót is írjatok, de fontos, hogy kell a számszerű végeredmény, nem csak a továbbjutó, és hogy ezzel mi mindent nyerhettek, mert hogy vannak napi nyereményeink, meg van fődíjunk is, azt már is megmutatom, nem sokára pedig hozom nektek a csillagok mai üzenete.
0: A helyesen tippelők között minden nap kisorsolunk 4 óra önfeled dárcozást a családdal vagy a barátokkal a Tatabányai Haggis Darts jóvoltából. És van még egy nagy dobásunk. A fődíj egy wellness hétvége 2 fő részére, 3 nap, 2 éjszaka időtartamra fél panzióval a Duna Residence felajánlásával. Ne csak szurkolj, tippelj!

0: Piros Morgan. A csillagok üzentek, mi továbbítjuk. Jöjjön a horoszkóp.
1: Mégpedig Dash Young Fly és Azaria zsírú is legere a tip-tip után. Már is nézzük tehát a csillagok üzeneteit. Ma lendületesen haladhatsz előre a terveiddel, kedves Kos. Egy kisebb eredmény extra motivációt adhat a folytatáshoz. Ha kitartó maradsz, a nap végére elégedetten tekinthetsz vissza. A türelmed ma különösen kifizetődő lehet, kedves Bika. Egy régóta tervezett lépés most stabil alapokra kerülhet. Adj magadnak időt arra is, hogy élvezd, amit már elértél. Ma könnyen észrevehetsz egy jó lehetőséget a mindennapi helyzetekben, kedves ikrek. Egy kis bátorság segíthet abban, hogy kihasználd, a nap végére új lendületet érezhetsz. A mai nap alkalmas arra, hogy valamit nyugodt tempóban előre vigyél, kedves rákjegyű. Apró lépésekből is nagy eredmény születhet. Tartsd szem előtt a célodat, jó úton haladsz. A magabiztosságod ma sok ajtót megnyithat, kedves oroszlán. Ha beleteszed az energiát, egy helyzet a vártnál jobban alakulhat. Engedd, hogy a lelkesedésed vezessen. A szűz ma könnyen átlátja a teendőit. Ha rendszerezetten haladsz, gyorsan kipipálhatsz több feladatot is. A rendezett környezet jó érzést adhat. A mai nap kedvezhet annak, hogy egy ügyben tisztábban lássa a lehetőségeket a mérleg. Egy jó döntés hosszabb távon is előnyt hozhat. Bízz a megfontolt lépéseidben. Ma határozottabban léphet előre egy számára fontos ügyben a Skorpió. Ha fókuszálsz a célodra, gyorsabban haladhatsz, mint gondolnád, egy pozitív visszajelzés is érkezhet. Kedves nyilas jegyű, a lendületed ma új irányba terelhet egy tervet. Ha mersz nagyobbat gondolni, meglepő lehetőségek bukkanhatnak fel. A nap végére optimistán tekinthetsz előre. Kedves Baka, kitartó munkád ma is stabil eredményeket hozhat. Egy lépéssel közelebb kerülhetsz ahhoz, amit régóta építesz. A következetességed most különösen értékes. A vízöntőnek ma érdemes kipróbálni valami újat a megszokott keretek között. Egy friss megközelítés segíthet gyorsabban haladni. A nap végén jó érzéssel gondolhatsz arra, amit megtettél. A mai nap jó alkalom arra, hogy egy régi tervedet újra elővedd, kedves halak. Ha teszel egy apró lépést e felé, már is közelebb kerülhetsz a megvalósításhoz. A pozitív hozzáállásod ma nagyon sokat számít majd.

mesterek és Fotelhuszár szövetségi kapitányok, figyelem! Június 29-től két héten át jön a Forrás Rádió foci VB tippjátéka. Tippeld meg a nap meccsének eredményét este 6 óráig SMS-ben vagy Viberen a 0620 978 978 5-ös számon. És lehet, hogy te leszel a nyertes másnap a Buenos Morgenben. A helyesen tippelők között minden nap kisorsolunk 4 óra önfeled dárcozást a családdal vagy a barátokkal a tatabányai Haggis Darts jóvoltából. És van még egy nagy dobásunk. A fődíj egy wellness hétvége két fő részére, 3 nap, 2 éjszaka időtartamra, fél panzióval, a Duna Residence felajánlásával. Ne csak szurkolj, tippelj is! Forrás Rádió, ahol a gólok mellett a nyeremények is betalálnak.

főnököd legyen az első hang, amit reggel hallasz. Válaszd a Buenos Morgen! A Buenos Morgen! Ébredj minden hétköznap íj és Rolanddal és Ré-

0: Kellnek a reggelek a Forrás Rádióban.
1: Na, hát most egy hölgy egyébként Ausztráliában.
2: Már megint Ausztrália, előbb is ez került szóba.
1: Hát igen, mert ugye ott általában előfordulnak ilyenek. Tehát ott pókok, kígyok,
2: pont ezt mondtam, hogy
1: aligátorok.
2: Ezek az óriás pókok.
3: Hogy nagyon témánál
2: házat,
3: vagyunk.
2: Házat rágyújtanám.
3: Ja, mert ilyenek. Igen, arra jutottunk itt az óra elején, hogy én inkább hangya vagyok termírás miatt, és akkor Roland elment a pókokhoz, és akkor megjöttünk ide. De mi történt ebben a borzasztó pokoli Ausztráliában?
1: Az történt, hogy egy hölgy ugye felijedt az éjszaka, hogy valami fekszik rajta. És hát ugye mivel van egy kutyája, először így annyira nem realizálta, hogy az nem a kutya lesz. És akkor a férje felkapcsolta a villanyt.
3: Ajaj.
1: És ez egy borzasztó nagy piton feküdt a nőnek a mellkasán. Állítólag az ablakon jött be, de és ezt onnan tudják, hogy még kilógott a farka, aki így orrog az ablakon.
2: Hát akkor ez nem lehetett kicsi.
1: Nem.
3: És akkor mit csinált a férje? Elfutott?
1: Nem, hát hívták a
3: pitonológust?
1: Pitonológust, igen. Hívták a megfelelő szakembereket, és akkor...
3: De hogy, na várjál, a piton az mennyire bánt? És mi megnézem?
1: Hát,
2: nem ezt meg, csak megkóstol.
1: Igen.
3: Árt a piton? Ez a kérdésem.
1: Hát elméletileg...
2: Hát a perszalusz az... Gyanúsnak tűnt, aztán a végén kiderült, hogy nem
3: igen,
2: annyira.
3: Igen, árthat, de nem úgy, mint a filmekben mondják, nem mérges kígyó, igen, ezt jól tudtam, ez az a fajta, ami folytás elől.
1: Igen, meg hát ez be is tud kapni egy embert konkrétan, tehát hogyha nagyon éhes lett volna, akkor lehet már arra ébred a nő, hogy csak a nyaka van két.
3: Jó, de amúgy kedves, itt nagyon kedves, mert azt írja, hogy csak akkor öl, hogyha zsákmányra vadászik.
2: Tehát csak úgy, hogy hobbiból úgy nem, úgy életben hagy. Egyszer a Bodzolit hívhatnánk fel, és megkérdezhetnénk erről.
3: Ja, mert rajta is feküdt ki, jó?
2: Nem, de hát ő aki a szakértője, tudod, ezeknek az ilyen mindenféle ilyen extrém állatok begyűjtésének.
3: De hogy látjátok ti ezt a szituációt? Tehát, hogy oké, ő felébred, azt hiszi, kutyus van rajta. Nyilván ébreszti a férjét, de közben ott van rajta egy piton, tehát nem tud felállni. Tehát így böködi oldalról, hogy ébresztő?
1: Nem tudom, én valószínűleg annyira sokkot kapnék, hogy
3: Andrew,
1: vagy azt
3: Andrew.
1: Csinálnám, hogy nem tudnék megmozdulni, vagy hirtelen felugranék.
2: Nem tudom, melyik a jobb ötlet.
1: Szerintem az, ha nyugton maradok, az lenne a jobb ötlet. De nyilván most az ember hirtelen megijed, hát most gondolj bele, egy ekkora kígyó van rajtad. Hát most mi az első reakciót? Hogy azonnal menjen le rólam.
2: Igen, ösztönösen megpróbálok fölpattani, és kifutni az kerületből is, nem ugye házba.
3: Andrew, here is a python.
2: De
3: lehet, hogy amúgy lehetséges.
2: Úristen, veri még!
3: Lehetséges, hogy a kutya is rajta volt. Ki tudja, hogy miért ment be ez a vízé? Lehet, hogy azt tette.
2: Hát vagy a kutya, azt gondolja, hogy a kutya már a pitonban van.
1: Igen, ja, lehet, igen. Aj.
3: Töltött. Roland, te hogyan csalogatnád odébb a pitont? Mivel édesgetnéd magadhoz?
2: Várjál, volt egy...
1: Egyáltalán segítenél-e?
3: Eljátszanál egy női pitont, hogy vonzó legyen számára?
2: Megpróbálom. Mindent bevették.
3: Egy csinos pitonlányt? Tehát, hogy igazából, hogyha közel van a zuhanyzó, akkor a piton, mikor támad, akkor a szájába gyorsan belenyomod a slaggot, vagy így a zuhanyrózsát, megtöltöd vízzel, azzal jól lakik, és már nem öl.
2: Aha, vagy kipukkad, és így szétrobban, és lesz egy csomó.
3: Tudod, ezt a múltkor megbeszéltük, hogy az állat, ami elől lyukas, az hátul is lyukas. Tehát, hogy lehet, hogy ereszt a piton?
1: Hát, én nem tudom.
3: Még el is ázik a hálószoba.
2: Hát ez az. Egyébként a hálóba, hogy viszed be a zuhanyt? Na, tehát azért vannak itt ilyenek.
3: Ja, nektek nem ott van a kád?
1: Vagy a slagot. Azt például, mert slag igazából az csak kertes házaknál
3: van. Nekem van slagom, és nem kertes házban lakom. Az a férfivá válás, az a férfivá válás első pont, hogy legyen egy slagod.
2: Még akkor is, hogyha a hetediken laksz a lakóteleben?
3: Hát mi másodikon lakunk, és van slag.
2: És mire használod?
3: Hát is szereltettem a csapot, mert nem készültek ezek a szerencsétlen panelprolik arra, hogy oda slagot lehessen felszerelni.
1: Az erkélyre oda szereltettél egy csapot a slagot.
3: Hát nekem kellett ilyen lábvágó, tudod, ami ilyen nagyon erős előkevizet, ez a Kärcher vízpisztoly, vagy vízfegyver, vagy nem tudom, minek hívják azt, ami ilyen nagyon
2: magas
3: erős.
2: Magas nyomású mosó.
3: Izé. Na, azzal írtam a Costa a teraszról.
2: Értem.
3: Ahhoz kell slag. Tehát, hogyha jön a kígyó, én viszem a slagod.
2: Azt mondod, hogy neked is van egy kígyó.
1: Na, akkor jöhetsz hozzám majd.
3: Egyébként ezt a szomszédok is felajánlották. Ezzel. Szerintem ebből meg tudnék élni.
1: De tényleg, mert amúgy ez tök praktikus.
3: Köszönöm
1: lenyomod
3: szépen.
1: Slag, vagy lenyomod ezzel a magas nyomásúval.
3: Először a feleségem is hülyének nézett, hogy miért kell nekem slag. De olyan férfias venni egy slagot. Te vettél már, vagy csak úgy van?
2: Van slagot, de vettem.
1: De vettem. Hát kertes ház, valaki kell, hogy legyen.
2: Ez? Ott termet, vagy mit gondolsz? Tehát, hogy
3: mit tudom, hogy örökölted?
2: Nő ki a műfűből ráadásul.
3: Nincs csak, hogy ez
1: egy... Családi örökség a slag.
2: van egy
3: már nagyapám is ezzel slagol.
2: Igen.
1: Hozzám a cinke jött be. szegényke, nagyon melege volt, meg a
3: verép. A Cinke
1: meg
3: József visszerelés.
1: Verép hozzá, igen.
2: Cinke József visszerelőt?
3: Igen.
2: Aki bízott abban, hogy Andi elég felnőtt filmet nézett ahhoz, hogy utána nem készpénzben akar fizetni.
3: Aztán felbuzdult ezen Verép Tamás is, ő is megjelent. A Cinke meg a verép.
2: Na jó. Annak meg talán örülne is az Andi.
1: Nem.
2: Nem? Tényleg?
1: Hát én nekem nem.
2: Nem az eseted a Verép Tomi?
1: Nem.
3: De mit csapsz előbb le, a Verép Tomit, vagy egy afrikai pókot?
1: Hát látszik, a pókot, ott a pókot csapnám le.
2: Úgy látszik, tényleg állati az a mai reggel. Buenos morgen, mindegy.

0: közlekedési információk a Forrás Rádióban.
1: Nézzük, mi a helyzet az utakon. Lassul, szakaszosan torlódik az M1-es autópálya forgalma Budapest felé a Tata és Budaörs között kiépített terelésben. A torlódás elsősorban a külső sávot érinti. Hát ezen már annyira nem lepődünk meg, sőt, mondhatni, hogy semennyire. Több helyen látok kisebb, nagyobb ilyen szakaszos torlódást. Tata és Tatabánya között, aztán Tatabánya magasságában, majd pedig Bicskétől. Az egy picit hosszabb, úgyhogy ott mindenféleképpen számoljatok plusz menetidővel. Egyébként azt látom, hogy a településeken belül bár azért van forgalom, de nincsen komolyabb fennakadás. Ha ennek ellentmondó információval rendelkeztek, ne tartsátok magatokban. SMS és Viber számunk, ahová a foci VB játék tippjei mellett például a közlekedési infók is jöhetnek. 0620 978 978.

aki beszélni akar, hívja fel a barátait. Aki csak slágereket szeretne, az kapcsoljon a koktélra. Sok zene, kevés duma, minden

0: hétköznap délelőtt 10-től délután 2-ig Zimmerer Tamással. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Képzeld el, hogy 5 perc múlva már nem a problémára gondolsz, hanem örülsz a megoldásnak. Mert vannak helyzetek, amikor a gyorsaság igazán számít. A BÁV-nál akár 5 perc alatt is készpénzhez juthatsz. Igazán fontos helyzetben is partner a BÁV Zálog. Keresd minket Tatabányán a Győri út 1/A alatt. Részletek báv.hu. THM 19,9%-tól 45,25%-ig.
2: Panoráma piknik újra a Duna Residence-ben. Július 4-én ismét megtelik élettel a Dunaszentmiklósi domboldal. Hozd a pokrócod, a napszemüveged és a jó kedved, mi pedig hozzuk a zenét, a panorámát és a napsütést.
3: Maxim és barátai gondoskodnak a hangulatról délután 2-től este 10-ig.
2: Család és kutya barát környezetben.
3: A belépés 14 év alatt ingyenes.
2: Jegyek a kultix.hu-n. Duna Residence, ahol a nyár életre kell.
4: Laci, mi történt?
5: Élek, csak egy kicsit tönkretettem a WC-t.
4: Aha. Semmi baj. Láttam a Mercury Market új szórólapjában a habari WC kombit szuperáron. Megvesszük, kicseréljük, és már meg is oldódik a probléma. Gyere, drágám, ragasztok rád pár sebb tapaszt.
6: Mercury Market. Otthon és kertberendezése. Nagy választék, sok akció. Építsd és újítsd fel olcsóbban. www.mercurymarket.hu.
2: Emeld új szintre vállalkozásod. Hirdess ott, ahol mindenki hallja.
7: Mindenki hallja.
2: A Forrás Rádióban a márkát hangja célba ér. Gyorsan, hatékonyan, helyben. Új, kedvezményes hirdetési csomagokkal várunk. Keresd értékesítőinket.
7: www.forrasradio.hu.
0: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok! Az egészségügyi miniszternek augusztus közepéig kell kidolgoznia a várólista csökkentő programot. Megtalálták a Balatonban vasárnap eltűnt férfi holttestét, ma két helyen is várják a véradókat Vármegyénkben. Hozom a részleteket, a Forrás Rádió híreit itt Taler Andreától hallják. A közfinanszírozott járó és fekvőbeteg szakellátásban a várakozási idők jelentős mértékű csökkentése érdekében az egészségügyi miniszternek augusztus 15-éig célzott egészségügyi várólista csökkentő és kapacitásbővítő programot kell kidolgoznia az érintett szakmai szervezetek és háttérintézmények bevonásával. A kormány erről szóló döntése a Magyar Közlöny csütörtöki számában jelent meg. A kormány elé terjesztendő programban az egészségügyi miniszternek meg kell határoznia a várólista csökkentés személyi és tárgyi feltételeit, az esetleg szükséges kapacitásbővítés mértékét és módját, valamint mindezek költségvetési forrás igényét. Csütörtök hajnalban megtalálták Siófok partjainál annak a férfinak a holttestét, aki vasárnap esett be egy vízibicikliről a Balatonba. Az ügyben büntető eljárás indult segítségnyújtás elmulasztásának gyanúja miatt, közölte a Somogy vármegyei rendőrfőkapitányság. A tájékoztatás szerint egy 41 éves kaposvári férfi az áldozat, aki június 28-án a déli órákban esett a Balatonba vízibicikliről a Siófoki strandnál, majd eltűnt. Az elhunyt megtalálását követően az eset kivizsgálását az általános közigazgatási hatósági eljárás keretében kezdte meg a Balatoni vízirendészeti rendőrkapitányság. Párizsban szombattól ismét engedélyezett a fürdőzés a Szajnában. A 2024-es olimpiai játékok örökségeként megtartott három kijelölt fürdőhelyen, amelyek tavaly nyáron közel 100 000 látogatót fogadtak. A keleti 12. kerületben a Bercy nevű strand, a nyugati 15. kerületben a Grenelle fürdőzőhely az Eiffel torony közelében, és a belvárosban a Louis Philippe híd közelében kijelölt fürdőzőhely augusztus végéig ingyenesen látogatható. A strandokon zászlórendszerrel tájékoztatják a fürdőzni a víz minőségéről és az esetleges zárásokról. A 120 cm-nél alacsonyabb gyermekeknek nem engedélyezett a fürdőzés a Szajnában. Az áramlat miatt a fürdőzőknek kötelező egy derékra erősíthető úszóbólyát viselniük. A standokat úszómesterek felügyelik, akik úszásoktatást is tartanak. A Szajna mellékfolyóján, a Marne folyón, Párizs keleti részén további 5 fürdőhelyet alakítanak ki a nyári időszakra. A Magyar Vöröskereszt Komárom-Esztergom vármegyei szervezete a mai napon két helyen is várja a véradókat, 10 és 13 óra között a Tatabányai Szent Borbála kórházban, míg 14 óra 30 és 18 óra között a Bokodi közösségi térben nyújthatják karjukat. Vért bárki adhat, aki elmúlt 18 éves, több mint 50 kiló és egészséges, ne feledjék, egy véradással akár 3 életet is megmenthetnák.
0: Időjárás.
1: Ma napos idő lesz, néha ugyan megjelenhetnek felhők az égen, de csapadékra nem kell számítani. 26 és 29 fok közötti értékeket mérhetünk Vármegyénkben.
0: Időjárás jelentésünket a Carnet M5 Kft. Tatabányai Toyota márka kereskedése támogatta. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: jó felhangosítva, kávé bekészítve. Buenos Morgan! Buenos Morgan! Egy újabb óra indul a Forrás Rádió reggeli ébresztő sójával. Buenos Morgan! Buenos Morgan!
1: 8 óra után járunk 4 perccel. Buenos Morgan, mosolygós reggelt mindenkinek, ez már a műsor harmadik órája. Ma Ádi ugyebár nincsen, úgyhogy be kell érnetek velem. Meg persze a tippjátékunk, ami ezerrel dübörög. Nézzük gyorsan az utak híreit, ugye ilyenkor mindig körbenézünk. Az M1-esen továbbra is több felé van szakaszos torlódás Budapest felé, viszont balesetről szerencsére nem kaptunk bejelentést. Ami fontos, most már egy pár napja azért megvan, de elmondjuk minden reggel, hogy a 48-as kilométernél a Győr felé vezető oldalon lezárták a Szárliget csomópont fel és lehajtó ágait, úgyhogy azzal semmiképpen ne tervezzetek. Mivel tervezzetek? Hát például Argentína zöldfoki szigetek meccsel éjszaka lesz, de este 6-ig lehet rá tippelni, ezzel pedig nagyon klassz nyereményeket nyerhettek, mindjárt megmutatom azt is, hogy miket. Ami nagyon fontos, a rendes játékidő végeredményét tessék megtippelni, számszerű eredményt várunk, illetve hát írjátok bele ugye a saját neveteket is, ez is fontos. És amennyiben döntetlen az, amit ti vártok, akkor írjatok bele pluszban egy továbbjutót, mert ugye egyenes kieséses szakasz van, tehát valaki biztosan továbbjut. Nyilván ugye itt első körben azok között sorsolunk, akik a rendes játékidő végeredményére jól tippelnek, de ha nincs ilyen tippünk, na akkor viszont azt nézzük, hogy ki találta el a továbbjutókat. Szóval Argentína, zöldfoki szigetek, rendes játékidő, számszerű végeredménye, ha pedig ezt döntetlennek találjátok, vagy úgy tippelitek, akkor a továbbjutó, plusz ugye a saját nevetek. Na így nézzen ki az üzenet, ezt küldjétek el a 0620 978 978 5-re, és akkor már is mutatom, hogy miket nyerhettek egy jó tippel.
0: A helyesen tippelők között minden nap kisorsolunk 4 óra önfeled dárcozást a családdal vagy a barátokkal a Tatabányai Haggis Darts jó voltából. És van még egy nagy dobás. A fődíj egy wellness hétvége 2 fő részére, 3 nap, 2 éjszaka időtartamra fél panzióval a Duna Residence felajánlásával. Ne csak szurkolj, tipp!

0: Nálunk így telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
1: Arra gondoltam, hogy beszélgessünk egy fontos és komoly tényről. A legelején elmondom, hát ha valakinek nem tiszta a dolog, nem fog ez bekövetkezni, nem történik meg, amiről most beszélünk. De még a NASA is közbeavatkozott, olyan szintű konteóról, tehát igazából ilyen összeesküvés elméletről lett szó, és van ennek egy tudományos alapja is. Tehát augusztus 12-én a többségünk meg fog halni. Márhogy a konteó szerint erre kell készülni, addig vásároljatok be, tovább nem kell tartogatnotok semmit, szóval lassan mondhatjuk azt, hogy az életünk végéig elegendő vagyonunk van, nem augusztus 12-ig kihozzuk.
2: Egyébként igen.
3: Na jó, de hogyha nekem van egy lefoglalt nyaralásom későbbre, azzal most mit kezdek?
2: Hát akkor így
1: gyorsan vásd vissza, vagy tedd át augusztus 12 előttre, vagy majd mindjárt mondok védekezési lehetőségeket, de az a helyzet, hogy augusztus 12-én ugyanis lesz egy teljes napfogyatkozás, és ezzel kapcsolatban tudományosan kiszámolták, hogy ennek köszönhetően 7,3 másodpercig meg fog szűnni a gravitáció a Földön. És ez egyébként 40-60 millió ártatlan ember halálával járhat, mert ugye ők lesznek azok, akik kint sétálgatnak az utcán, kikapcsol a gravitáció, mi történik, elkezdünk lebegni, kiszámolták, 15-25 méter magasba fölkerülünk, majd visszakapcsol a gravitáció, és mind leesünk.
3: Aha. Küldeném a piramistól a Szájfel magasra című dalt mindenkinek, aki szereti.
1: Na, és azt akartam mondani, hogy ha augusztus 12-én egész nap egy felfújható ugrálóvárban vagy, Roland, akkor túlélsz. Tehát, hogy ezt lehet csinálni például.
3: Szeretek ilyen helyekre járni.
2: Vagy ha otthon vagy, igen, mert akkor neki közel a plafonnak.
1: De hogy halljátok, ezt ennyien elhitték, de annyian, hogy a NASA, és akkor utána beszélgetünk majd még a hírről, de kiadott egy közleményt, a Föld gravitációjának elvesztésének egyetlen módja az lenne, ha a Föld rendszere, azaz a magja, a köpenye, a kérge, az óceán, a szárazföldi víz és a légkör együttes tömege veszítene tömeget. A teljes napfogyatkozásnak azonban nincs szokatlan hatása a Föld gravitációjára.
2: Hát, de volt már napfogyatkozás, és akkor se történt semmi ilyesmi, szóval nem tudom, hogy miért hiszik el ezt az emberek.
3: 1999. augusztus 11-én volt, ezt így fejből tudom.
1: Na és te meddig szálltál fel?
3: Figyelj, nagyon szép volt a város
2: felülről. Oda kötötte magát valamihez.
3: Lepacsiztam a turulmadárral, aztán visszatértem.
1: Mert egyébként, ha meg addig van antigravitáció, amíg átkerülsz mondjuk... Hát de nem jó, mert ott az űrbe kerülsz. Azon gondolkoztam, mert ugye, hogyha elkezdünk lefelásni, akkor előbb-utóbb valahol Kína környékén vagyunk, hogy fölfele nem lehet átesni valahova máshova, de nem. Nem jó.
3: Az átesés csak a repülőgépeknél működik, ott viszont nagyon kellemetlen. Igen, azért tök durva, hogy ez így elkezdett terjedni, tehát, hogy első olvasásra is egy igazi áltudományos hülyeség, és mégis az interneten rengetegen osztogatták.
1: És amúgy ez a NASA közlemény, ezzel az a baj, hogy ez egy tök jól megfogalmazott tudományos érvelés, hogy miért nem lesz így, de szerintem pont az, aki ezt beveszi, vagy komolyan gondolja, az ezt nem fogja érteni. De,
2: hát nem is, nem az, hogy nem érti, hanem inkább az, hogy nem fogja elhinni.
1: És most szerintetek lesznek, akik augusztus 12-én kapaszkodnak majd az ágyba?
3: Igen, lehet. Sőt, le is kötözik
2: oda
3: magukat.
2: Kötözik magukat.
1: Csak az a baj, hogy az ágy is elemelkedik, nem?
3: Uha, na akkor ezzel most elvetted a kedvüket, igen. Mondjuk a laposföld hívőknek ezt nehezen fogod tudni megmagyarázni, meg úgy bármit is.
1: Hát egyébként lebetonozott dolgokban kell lenni, mert érted, most itt a plafonról visszaesel, akkor kicsit megsérülsz, de nem annyira vész.
2: Igen. Vagy a fához kötözöd magad például, mert az azért elég stabil.
1: Amúgy ti azon már gondolkodtatok, hogyha például...
3: Hogy fához kötözzük magunkat?
2: Ja, nem. Még nem jutott eszembe, de...
1: Most, hogyha tegyük azt, 7,3 másodpercig kikapcsolna a gravitációt, ti hogy készülnétek?
2: Hát nyilván én is oda kötözném magam valamihez.
1: Tehát valami olyat keresnél, ami stabilan a földben van. Például fát?
2: Hát a fát. Egy fát. Vagy a villanyoszlop, vagy bármi olyan, ami... Meg ugye a villanyoszlopot át is tudod ölelni.
3: És akkor ott úgy lebegsz, tehát hogy úgy öleled, a tested az így vízszintesben, úszol a levegőben, meg a boldogságban, meg az antigravitációban. Igen. És akkor igen, és közben sikongatod, hogy gyere kaputi mi! Gyere, az a kitti!
1: Ha ezt akartam kérdezni, hogy keresel egy ilyen erdősebb részt, és akkor mondjuk a szomszédfához meg a kittit kötözzük oda, tehát hogy tudjatok közben dumcsizni, amíg várjátok az antigravitációt, vagy ezt így magányosan akarnád, esetleg családi körben?
2: Nem, szerintem ez pont úgy jó, hogyha többen vagyunk. És akkor beszélgetünk, megvárjuk, amíg vége van, és akkor utána mindenki megy a dolgára.
3: És jön egy huncut vadász, ócsvéd aztán!
1: Mit kötöznél még le? Tehát ugye itt minden föl tud repülni.
2: Hát a kiskutyámat biztosan.
1: Őt is? Roland, te mit kötöznél le? Féltenél valamit?
3: Inkább kit. De ahhoz még ez sikert.
1: Jó, ilyen néznénk ki aznap amúgy. Jó, oké.
2: lebegő emberek.
3: De ez mikor lesz? Reggel, szerda? Tehát, hogy reggel lesz, vagy délután? Melyik műsorsávra esik majd, hogy kit kell itt a stúdióban lekötözni minket? A Zimmer Ertomit, vagy a Bálint Lackót?
1: Hát én őszinte remélem, hogy a Charternél. Elszállt a műsorvezető.
3: Mert az úgy stílusos lenne.
1: Mondjuk ide a plafonról még be tud kiabálni a mikrofonik, tehát hogy ez tudhat működni.
3: A Tomi hangos, tehát ő szerintem megoldja. Igen. Nem, hát azért mindannyiunkat le lehetne itt így kötözni.
0: Buenos morgen! Minden hét

0: megkérdezik, miért ilyen jó a napod, ne titkolj! Forrás Rádiót hallgatsz, és kész! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
1: Na figyelj! Az előző készlet? Elvitték. Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
2: Július 4-én és 5-én Klassza Parton Fesztivál Tatán, ezúttal az Eszterházi kastély kertjében. Szombaton este 7 órakor opera beavató program híres operaénekesek közreműködésével. Vasárnap délelőtt 10 órakor ráhangoló családi program Ocskai Gabriellával, este 7-kor pedig Lakatos György, Lisztdíjas fagott művész és tanítványainak interaktív koncertje. A programok ebben az évben is ingyenesek. A fesztivál tatai koncertjeit a Szerencsejáték ZRT, a MOL Új Európa Alapítvány, Tataváros Önkormányzata és a Magyar Művészeti Akadémia támogatja. Jól jönne 100.000 forint, és szívesen segítenél jobbá tenni a világot? Ha mindkét kérdésre igen a válasz, akkor most jól figyelj! Ha júliusban sikeres alkalmassági vizsgálaton veszel részt, ezt követően pedig 5-ször adsz plazmát a Tatabányai Plazma Centerben, 100.000 forint juttatásra tehetsz szert. Szeretettel várunk! Részletek a plazmacenter.hu oldalon.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és

0: Dőlnek a reggelek a Forrás Rádióban.
1: Na, szóval, hogy Tisza Jenő határában 30-40 darab szétszórt műlábat találtak.
2: Kilábatlankodott arra.
1: Nekem is ez volt az első gondolatom, de ez olyan gázom,
3: milyen
1: hogy
3: nehéz lehetett, milyen nehéz lehetett 30-40 embernek elugrálnia onnan.
2: De várjál, páros vagy páratlan? Tehát, hogy bal vagy jobb?
1: Fogalmam csinál.
3: Kettőt nem hagyhatod, mert nem tud elmenni.
1: Nem, de na, mindegy. Az a lényeg, hogy ezzel az RTL híradó foglalkozott egyébként. Vadászok találták meg, és ugye a csatorna megkérdezett egy orvost is ezzel kapcsolatban, és ő azt mondta, vagy azt nyilatkozta, hogy valószínűleg egy emberhez tartoznak ezek a lábak. Az egyiken, mert hogy mindegyik egyforma, hogy majdnem mindegyik egyformán néz ki. És az is van a cikkben, hogy ugye ezeket a lábakat egy évente kell cserélni, szóval ja. Valaki ugye nem hasznosította újra, hanem
3: Zsóka azt írja, hogy balos lábak voltak.
1: Igen.
2: Gyűjtötte. Tehát a teljes életműve gyakorlatilag ott volt.
3: Igen. Tehát bal lábak voltak ott. Ezt írják. Na, csak az, hogy akkor viszont viszonylag könnyű beazonosítani a tulajt, nem?
1: Hát igen, az egyiken sorozatszám is volt.
2: Hát akkor igen.
1: Ott valószínűleg igen, be tudják.
2: Szerintem azt mondta, hogy én innentől nem kelek fel vallábbal.
1: Hát, vagy szegényként meghalt, és a család tagjai úgy döntöttek, hogy akkor azt a 30-40 lábat azt így valahova így puty kidobják.
3: Ez olyan, mint aki nem kér temetést, hogy így szétszórják a hambait, neki meg szétszórták a lábait.
1: Lehet ez volt a végrendeletében. Van.
3: De amúgy ezeket nem lehet újra hasznosítani, de most komolyan, tehát értem én, hogy évente mondjuk le kell cserélni, rendben, de nem az van, hogy akkor beviszed a lábashoz, és esküszöm, nem viccnek használtam.
1: Lábashoz, azt mondja.
3: Beviszed a lábkovácshoz, vagy nem tudom, és akkor ő csinál belőle majd jövőre új lábat?
1: Fogalmam sincs, hogy ezek hogy működnek. Én nekem nem nincs ilyen ismerősöm se családtagom, szóval nem tudom, hogy ez hogy működik, de én is azt gondolnám, hogy ezeket nem kell gyűjteni. Tehát, hogy ezt valahova csak le lehet adni, nem? Ahol most érted, gyűjtögeted 30-40 éven át tényleg a lábakat, és hát akkor most, utána mit csinálsz vele?
2: Hát ahogy látod, más se talált erről a kérdésre választ, úgyhogy hát, kivitte a falu szélére, vagy város, nem tudom, elnézést kérek, nem tudom, Tisza Jenővel nem vagyok így tisztában, a település szélére kivitte, ugye, nagyon, és akkor ott így kiszórta, mennyire abszurd élmény lehetett azért a vadászok, szerintem sok mindenre fel vannak készülve, hogy 30 műláb így szembe jön velük.
3: Ahogy nekem egyből beugrana, hogy valamilyen sorozatgyilkosos forgatás, tehát valami ilyesmi tud beugrana, hogy ott valamit felvettek.
2: Hát nekem nem a forgatás jutna eszembe, sajnos, az a baj.
1: Mondjuk arra lehetne egyébként felajánlani így filmstúdióknak ezeket a lábakat. Hát, ha tudják hasznosítani.
3: És 36 láb az 36 éve ezek szerint az életéből.
1: Hát elméletileg lehet, igen.
3: Miket láthattak azok a lábak?
2: De ezeket szigorúan le kell cserélni így évente?
1: Hát azt írják a cikkben, hogy ez az orvos szakértő azt mondta, hogy le kell cserélni.
3: És mondhatnám, hogy el lehet vinni a hulladéktelepre, de ott is van, amit nem vesznek át, mert veszélyes hulladék. Én a múltkor mentem, és például a sósavat nem vették át.
2: De műlábakkal nem próbálkoztál még?
3: Azzal nem, de ott konkrétan mondták, hogy sósavat ők nem vehetnek át, és kérdeztem, hogy mit csinálják vele, és mondták, hogy öntsem ki valahol.
1: Na,
2: jó tanács.
1: Lehet, hogy itt is ezt kapták, hogy dobják ki valahova, vagy nem tudom.
2: Ugye legközelebb megyek hulladékudvarba, esküszöm, megkérdezem. Rá fogok kérdezni.
3: Szerintem egyébként nem a tulajdonos volt, mert valamiért elrakta mind a 36-ot.
1: Hát igen, most, hát nem,
3: miért
1: vagy
3: most
1: már nem fért
3: be a pohár?
1: Hát mert nem fért már el.
3: Hogy 35-ig még oké volt, de a 36-nál azt mondta, hogy na, ez már nem.
1: Már nem tudta hova rakni. Lehet, hát neked mi volt, milyen külön szobád volt? Repontos külön szobád, neki meg műlábas külön szobája volt, és
3: nem lehet, hogy vannak ilyen különböző lábak, tehát hogy strandláb, epilált láb, nem epilált, ünnepi láb, tehát hogy mindegyik más fajta és más eseményhez.
2: Aha, téli láb, nyári láb, mi?
3: Hát ebben, de ez a minimum. Izmos láb.
1: Tényleg a barna meg a fehér láb, mert hát azért.
2: Nem, hát színben nyilván kell, hogy stimmeljen. Úgy gyerekek, nagyon morbid. Tehát, hogy én azért lehet, hogy mit tudom én, egy-két napig rémámaim lennének, azzal küzdenék, ha belefutnék így 36 műlába. Még akkor is, ha tudjuk, hogy nyilván személyes használati eszköz a művégtag, meg ugye ilyen egészségügyi ellátáshoz kapcsolódó, persze, tehát fontos, tehát nem erről van szó, csak azért találsz így ott a település szélén az erdőben ennyit szétszórva, az elég abszurd.
3: És ez a 36 láb, mint olyan, ez ilyenkor nem érte. Értékesíthető, mint erekje, vagy mint relikvia, vagy mint valami, ami benne volt a hírekben? Tehát nem lehetne feldobni itt Temura Vaterára bárhova?
2: Hát egyből, nem, a biznisz, mi? Ebből is pénzt csinálnál.
1: Hát ki vesz meg egy használt műlábat?
2: Hát még 36-ot.
1: Na ez az. Én nem tudom azért.
3: Hát ilyen kirakod a kirakadba, ráhúzod a cipőt, és próba maga.
1: Igen.
2: Na, próba
1: cipő. Hát de nem? Próba lábja.
2: Jó van, hát nagyon, nagyon nem tudtunk világmegváltó ötletekkel előrukkolni, nem is biztos, hogy kell.
3: Ezt megpróbáltam.
2: Minden esetre ne.
1: Mondjuk az a kirakat is morbid lenne, ahol csak műlábak vannak.
2: Ugye? Azért elég beteg lenne, ne lábatlankodjatok visszajelőn, ez a jó tanácsunk.
0: Buenos Morgan! Minden hét

0: kellnek a reggelek a Forrás Rádióban.
1: Képzeljétek el, hogy van olyan betegség, ami miatt úgy tűnik, hogy részegek vagytok, mintha berúgtátok volna, vagy berúgtatok
2: volna. Tehát kvázi nem ittunk egy
1: kvázi nem
2: ittál
1: egy kortyot sem, mégis, hogyha megszondáztatnak, akkor...
3: Ja, de azt hittem, hogy ez a hangulatod olyan, mert ezt úgy hívják, hogy Buenos Morgan, tehát hogy mi 6-tól 10-ig ebben az állapotban vagyunk.
2: De mert egyébként igen. A hangulat is vele jár, tehát tényleg akkor, hogyha én ezt most elkapom, akkor holnaptól hivatkozhatok erre, hogy igazából én csak beteg vagyok, doktor úr, biztos úr, mindenki.
1: Hát igen.
2: Ez nagyon durva.
1: Igen, viszont szegényeknek nem lehet olyan könnyű az élet egyébként, mert most gondolj bele, hogy megállítanak, ebben a betegségben szenvedsz, és hogy bizonyítod be, hogy amúgy te nem ittál?
3: Hát mindig van nálad orvosi papír, hát szerintem ilyenkor kötelező,
1: ja,
3: nem?
1: Ja, tényleg, az igaz.
3: Meg nem biztos, egy igazolás.
2: Hogy, nem biztos, hogy vezethetsz, tehát itt most azt nézem, hogy ez okoz zavartságot, koordinációs problémákat, meg beszédzavart is, tehát hogy nem biztos, hogy jó, hogyha te ezekkel vezetsz.
3: Lehet, hogy vezethetsz, de inkább
1: lehet,
3: ne vezess.
1: Lehet, hogy csak a nap elején.
2: De mi akkor jobb?
1: Hát nem, mert hát azért ezt a dolgot, ami ugye okozza, ezt azért előállítja a szervezet, és gondolom azért ez nem olyan gyors lefolyású, hogy te már reggel korán részegen ébredsz.
3: Ja, hogy akkor a nap leszel gatya, igazából napközben reggel még vállalható vagy? Pláne akkor amíg. Nálunk ez pont fordítva működik.
1: Hogy jó, megúsztod amúgy egyébként, tehát hogy
2: pláne nem is kell alkoholtad. Rá is szól. De nektek van olyan ismerősötök, aki olyan, mintha mindig részeg lenne? Nekem van. Tehát, hogy nem iszik, és olyannak tűnik egy társaságban, vagy egy hangulatban.
3: Nekem is van, igen.
1: Nekem nincs.
3: Akkor te vagy az. Ha nincs,
1: én vagyok.
2: Csak, hogy ez milyen kellemetlen, tehát egy munkahelyen például, hogyha mondjuk valakin azt tapasztalnád, hogy így elkezd tütükézni titokban, akkor hinnél neki, hogyha szerezne a házi orvostól valami kis papírt, hogy ez így van, vagy azért megpróbálnád megszondáztatni.
3: Ez milyen szép még dalcím is lehetne, tütükézzünk titokban. Nekem volt olyan kollégám, aki tütükézett titokban.
2: De hogy műsor közben, meg így, tehát a médiában?
1: Igen, nekem is volt ilyen
3: Médiában, igen.
1: Médiában.
2: Komolyan?
3: Igen.
2: És szóltatok, bárhogy megemlítettétek, vagy csak fogadtátok a stílusát, vagy elfogadtátok?
3: Hát kénytelenek voltunk elfogadni, mondjuk így.
2: Ja, tehát, hogy nem volt kvázi hatalmad a pozíciója felett.
3: Így van, ezt nagyon jól mondod.
2: De ha lett volna, akkor mit csinálsz? Tehát, hogyha most rólam kiderül.
3: Akkor már nem lett volna a kollégám.
2: Tehát akkor ennyi, ott vége a munkámnak.
3: Hát nem, hát azért most, ha rólad van szó, nem nyilván, tehát akkor ezért egy...
2: Akkor
3: egy
2: te is iszol.
1: Együtt iszok.
3: Nem, hát akkor nyilván egy elbeszélgetés, és akkor úgy megpróbálnám őt a helyes út felé terelni. Némileg motiválnám is, tehát, hogy próbálnék azért ilyen szinten hatni rá.
1: Ha nem hagyod abba, akkor ki leszel rúgva.
3: Hát, most milyen szépen próbáltam ezt így körbeírni.
1: Hát.
2: Azért elég sok olyan helyzet vagy életviteli dolog van, ami egészségügyileg befolyásolja akár a munkavállalásodat is.
3: Persze, és ezekre én azt gondolom, hogy oda kell figyelni. Nyilván azért, hogy azért egy alapvető életvitelt tudjál folytatni, mert mint normális életvitelt, mert hát dolgozni kell, ugye.
2: Én szerintem olyanban szenvedek, hogy bármikor, bárhol képes vagyok elaludni 2 másodpercen belül. Tehát, hogyha most azt mondjátok, hogy én alhatok, és itt lerakom a fejemet, akkor egy dal alatt én már tudok aludni.
1: De
2: én...
1: van ilyen betegség is.
2: Igen, én ez vagyok.
3: Én mindig irigyeltem az ilyen embereket. Nekem az egyik unokatesóm volt ugyanez, és mi a fősulin együtt laktunk egy évig, úgyhogy én nagyon irigyeltem őt. Mondta, hogy most van egy szabad fél órám, ledőlök aludni. Hallod, a fél óra alatt el se tudok aludni. Nem, hogy bármit is pihenjek, szóval én most ezért tényleg irigyellek.
2: Na, végre valami. Végre elértem valamit
1: végre
2: az
1: valami
2: életben.
1: Ért,
2: nem?
1: Tehát,
2: legalább valami van. Hát ezzel nincsen problémám. Ja. Az álmokat néha kiiktatnám, mert olyan hülyességeket tudok álmodni, hogy ezt nem hiszed el.
3: Jaj, hát ezt ne elhiszem, mert én is.
1: Én is tudok, persze, de mondjuk nem fél órák alatt. De mondjuk én fél órát nem is tudok, tehát hogy olyan nincs. Én ha 1 órára fekszem le, akkor is 2 órára. 2 órára ráébredek fel. Tehát, hogy nálam ilyen nincs, hogy csak 1 órára lefekszem.
2: Tényleg? Nem tudsz?
1: Képtelen. Nem, én képtelen vagyok, nem.
2: De mi is, hogyha fölébreztünk? Nem.
1: Mondjuk, hát lehet, akkor nagy nehezen, hát nagy nehezen fölkelek nyilván, de...
2: Milyen lehet egy felébresztett Andi?
3: Azt nem merem. Nem, a nem felébresztett Andi is veszélyes, hát még a felébresztett.
2: Igen. Hagyd a bukit nyerni, hadd aludjon az Andi.
3: De legalább tudjuk, hogy Andi hosszan szereti az alvást is.
2: Hát 2 óra, ez 2 óra.
3: Persze, az azért már nem semmi.
0: Buenos Morgan, minden hétköznap.

Jön a Forrás Rádió foci VB tippjátéka. Tippeld meg a nap meccsének eredményét este 6 óráig SMS-ben vagy Viberen a 0620 978 978 5-ös számon. És lehet, hogy te leszel a nyertes másnap a Buenos Morgenben. A helyesen tippelők között minden nap kisorsolunk 4 óra önfeled dárcozást a családdal vagy a barátokkal a tatabányai Haggis Darts jóvoltából. És van még egy nagy dobásom. A fődíj egy wellness hétvége 2 fő részére, 3 nap, 2 éjszaka időtartamra félpanzióval a Duna Residence felajánlásával. Ne csak szurkolj, tippelj is! Forrás Rádió, ahol a gólok mellett a nyeremények is betalálnak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Forrás Rádióban.
1: Üdvözlöm Önöket, az uniós forrásokhoz történő hozzáférés érdekében energetikai törvények módosulnak. A tartós kánikula vércukoringadozást, kiszáradást és vérnyomás problémákat okozhat. Nyárnyitó koncert lesz a Bábolnál. Jönnek a részletek, a Forrás Rádió híreit Hittaler Andreától hallják. Az Európai Uniós forrásokhoz történő hozzáférés érdekében a kormány kezdeményezte 4 energetikai törvény módosítását, jelentette be a kormány szóvivő csütörtökön Budapesten sajtótájékoztatón. Magyar Éva azt mondta, a törvénymódosítások célja, hogy Magyarország teljesítse a helyreállítási terv energetikai vállalásait, összesen 868 milliárd forint hazahozatala válik lehetővé ezzel. Elmondta, a javaslat emellett elősegíti a megújuló energiatermelés, azon belül főleg a szélenergia elterjedését, ez pedig növeli Magyarország energiafüggetlenségét. Ismertetése szerint a javaslat pontosítja a szárazföldi szélerőművek létesítésére alkalmas úgynevezett könnyített térségek kijelölésének szabályait, és a szélerőművek magassági korlátja a jelenlegi 130 méterről 199 méterre emelkedik. A tartós kánikula vércukoringadozást, kiszáradást és vérnyomás problémákat is okozhat a diabétesszel élőknél. A hőség fokozza a folyadék és sóvesztést, megváltoztatja a szervezet hőháztartását, és közvetlen hatással van a vércukorszint stabilitására, a keringési rendszer működésére is, hívja fel a figyelmet a Cukorbeteg Egyesületek Országos Szövetsége. A szervezet csütörtöki közleményében kiemelte, a nyári időszakban a diabétesz kezelése nem tekinthető rutinszerű feladatnak. Szakértők szerint a diabétesszel élők számára a nyári hőségben különösen figyelni kell a megfelelő és rendszeres folyadékbevitelre, felértékelődik a rendszeres önellenőrzés szerepe is. Ilyenkor a megszokottnál gyakrabban érdemes mérni a vércukorszintet, különösen inzulinkezelés, fokozott fizikai aktivitás, utazás vagy szokatlan fáradtság esetén. A meleg a vérnyomásra is hatással van, ezért ezt is fontos gyakran ellenőrizni a forró napokon. Nyárnyitó koncert lesz Bábolnán. A mai napon a Szabadidő Parkban 20 óra 30 perctől a Cosmix lép fel, majd 22 órától Jamina, akit 23 órától DJ Zazin követ. A belépés ingyenes. És végül sport. A svájci labdarúgó válogatott magabiztos játékkal 2-0-ra legyőzte Algériát a világbajnokság 8-ad döntőjébe jutásért rendezett csütörtöki mérkőzésén Vancouverben. Svájc 88 év elteltével nyert meccset a VB egyenes kieséses szakaszában, és a 8-ad döntőben Kolumbiával vagy Gánával mérkőzik meg, szintén Vancouverben.
0: Időjárás.
1: Ma napos idő lesz, néha ugyan megjelenhetnek felhők az égen, de csapadékra nem kell számítani. 26 és 29 fok közötti értékeket mérhetünk vármegyénkben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: jó felhangosítva, kávé bekészítve. Buenos Morgan! Buenos Morgan! Egy újabb óra indul a Forrás Rádió reggeli ébresztő sójával. Buenos Morgan! Buenos Morgan!
1: Ragyogóan szép reggelt, vagy hát szépen lassan már inkább délelőttöt kívánok mindenkinek. 9 óra után járunk 4 perccel, ez már is a Buenos Morgan utolsó órája. Indítjuk ezt természetesen szokás szerint útinfókkal. Semmi meglepőt nem fogok mondani. Lassul, szakaszosan torlódik az M1-es autópálya forgalma, még mindig Budapest felé, a Tata és Budaörs között kiépített terelésben. Ugye, hogy hol torlódik erősebben, hol kevésbé, ez folyamatosan változik. A ma reggel során azért azt látom például az élő térképen, hogy Tatabánya magasságában nem könnyű haladni, aztán vannak kisebb torlódások Tatabánya, illetve Herceghalom között is, és hát Herceghalom térségében pedig hagyományosan van egy kis torlódás, lassulás. Ez tehát jelen pillanatban a forgalmi helyzet, balesetről nem kaptunk bejelentést, ennek azért örülhetünk, és többfelé előfordulhat egyébként trafipaxos ellenőrzés is, úgyhogy mindenképpen figyeljetek oda és tartsátok be a sebesség határokat. Amire még érdemes odafigyelni, az természetesen a foci VB tippjáték, 0620 978 978 5-ös, ide várjuk a tippeket mindig az adott nap mérkőzésére, SMS-ben avagy Viberen. Argentína, Zöldfoki szigetek. A mai napon ez a nap mérkőzése, este 6 óráig erre tippelhettek. A rendes játékidő végeredményére számszerű tippet kérünk szépen. Ez lehet argentin győzelem, lehet Zöldfoki győzelem, ha úgy érzitek, hogy itt óriási meglepetés lesz. Avagy lehet döntetlen is, na ha viszont döntetlenre tippeltek, akkor írjatok egy továbbjutót, jó mellé? Mert hogy valakinek ugye mindenképpen tovább kell jutni, és sorsolni hétfő reggel fogunk a Buenos Morganben, tehát a mai tippek közül hétfő reggel sorsolunk. Ez nagyon fontos. Ebben az órában egyébként fogok sorsolni a tegnapi tippek közül. Talán nem túl meglepő, sok teli találatunk van. Nagyon sokan tippeltetek a portugál-horvát meccs kapcsán a 2-1-es végeredményre, úgyhogy bőven van, kik közül sorsolnunk, és hogy mik a nyereményei a tippjátéknak. Figyeljetek, mert ezt már is megmutatom.
0: A helyesen tippelők között minden nap kisorsolunk 4 óra önfeled dárcozást a családdal vagy a barátokkal a tatabányai Haggis Darts jó voltából. És van még egy nagy dobásunk. A fődíj egy wellness hétvége 2 fő részére, 3 nap, 2 éjszaka időtartamra fél panzióval a Duna Residence felajánlásával. Ne csak szurkolj, tippelj!

itt a műsor, ami úgy ébreszt, mint egy jeges zuhany. Csak sokkal szórakoztatóbb. Buenos Morgan!

0: nálunk. Itt telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
1: Egyébként ma már a kakiló flamingóról is beszéltünk, ez meg egy létező játék.
2: Kakiló flamingó. Jó.
1: Nagyon kemény.
3: Megrendelhető van kakingó, meg kaknős. Az a teknős, olyan is van.
1: Kakingó, de még jól is hangzik.
2: Milyen? Kaknős.
3: Az a teknős, olyan is van. És úgy van, hogy utána megetetheted azzal, ami kijött, tehát az megy körbe.
2: Ja, Istenem. Miért gyártanak ilyen elvetemült játékokat?
3: Miért veszik meg? Tehát ha megveszik, gyártják.
2: Meg most a gyerek mit tanul ebből, hogy edd meg a kakit, és akkor érted?
3: Nem, hanem most, hogy miből lesz a kaki?
2: Hát miből? Most ha kikaki, akkor utána, ha ugyanazt teszi meg, akkor kaki teszik. Tehát akkor miért nem kaját teszik?
1: Circle of life, így van.
3: Hát lehetne kiegészítő szett, ilyen mezőgazdasági, vagy ilyen agrár szett, ahol amit a teknős kikakil, azt rászórod valamire, amiből lesz az, amit megeszik a teknős.
2: Aha.
1: Igen, de ki tudja, hogy mit tesznek a teknősök? Hát pláne még a flamingók.
3: Makkot.
2: Salátát.
1: Makkot.
2: Az a mókus.
1: Meg a disznó, nem?
3: Biztos megeszi a makkot a teknős. Oda rakod,
1: éhes disznó makkal álmodik, de nincs, hogy éhes teknős makkal álmodik.
3: Á, teknős az
1: ilyen. Felétek Pesten így mondják?
2: Adiék, fel így mondják.
1: Ez valami alternatív közmondás?
3: Van ilyen ismerősöm, akinek volt teknőse. Most annyira nagyon nem akarok belemenni, de két érdekességet elmondok. Az egyik, hogy nagyon gusztustalan dolgokat eszik, tehát tényleg ilyen kis halak, izé, rovarok, stb. Jó. És akkor azt furcsáltam mindig, hogy ezeket a bogarakat, lárvákat, stb. Ezt berakják a hűtőbe. Nálunk régen, mikor horgáztunk, anya nagy nehezen engedte, hogy a csonti a hűtőbe menjen, de én ma nem raknám be. Tehát, hogy ezeket a csali dolgokat a hűtőbe. A másik érdekes, hogy telente ellássák a teknőst. De ezt így kell.
2: Roland lesokkolódott.
3: Ezt nem tudjátok?
2: Ettől az információt.
3: Hát az, hogy de az ott áttelel. Hát ő a gazda. Mert ugye...
1: Kell. A feje azért kilóg, nem?
3: Nem. Hát úgy, beássa a teknőst a földbe.
2: Persze, ilyen kis teknős fejek állnak ki a földbe.
1: Hát de egyébként ez mindenhogy elmebeteg, tehát most ma bocsánat, tehát beásod teljesen, a feje kilóg, a hátsója kilóg.
3: Mi a feleséged nem fázós? Mert a feleséged fázós, akkor megcsinálhatod, hogy őt is így nyakig beássod térre. Aztán kihozod. Igen, téli álmot alszik, beásva a föld alá pár centire. Csak emlékezz rá a jövőre, hogy hova ástad.
1: De ezt egy ékszerteknőssel is elkezdtem.
2: Nem, szívesen.
3: Hát írjátok meg, hogyha másképp látjátok. De ez így van.
1: Lakótelepen hova ástad azt a szerencsétlen? Tehát leviszed és a lépcsőház mögé, vagy mi a kis bót elé, érted? Ahol hiszek a rakétát, az emberek két méterre törjük meg, izé ott pízik Béla a teknős.
3: A nemzeti dohánybolt elé lássad a teknősödet, hogyha kedves vagy vele, akkor kilóg a fejes, akkor lehet rátölteni, de nem. Hát áttelel, aztán kiásod. Engem is meglepett. Nézzetek utána.
2: És írjátok
3: akkor
2: egy meg kis
3: kommentben.
2: Táblát raksz oda, hogy itt telel Béla a teknős.
3: Nem, mert akkor a macska tudja. Nem, hát ez kiásod te.
2: Persze, a macska elolvassa. Nem a táblát, azt, hogy a macska tudja. Hogy ott a teknős.
1: Az elásott teknős, az olvasó macska. Érted? De hülye helyen laksz te,
3: Rézládám.
2: Honnan szalájtott?
3: Szerinted, hogy szerzek télen 20-30 ingyen teknőst? Fölássam a dohányboltok előtti részt.
1: De mi van, ha a kutya kiássa?
3: Nem ássa ki, mert hideg van. Na. Kutya is fázik. Láttam már kutyát kint ásni télen? Nem, télen nem ásnak.
2: Persze.
1: De még elásott teknőssel láttam még soha, szóval ilyen alapon akkor ás, ahol elássák a teknősöket, ott a kutya is kaparra télen.
2: De hány ilyen ott felejtett teknős lehet amúgy?
3: De figyelj, ha ott felejted, akkor már kész.
1: De ez itt teknős farmakkora? Elültetett teknősök, mi nő ki belőle? Teknősfa? Te kibokor? Vagy mi?
3: Nem vagytok komolyak.
1: Nem vagyunk rád tekintettel.
3: Nagyon nem. Semmi SMS? Nem erősítik meg? Hát nem erősítik meg itt a tényeimet?
1: Ekkora hülyeséget nem fognak.
2: Nem merik.
1: Szerintem most ülnek sokban a hallgatók is.
3: Atya úristen.
1: De nem, szerintem... Rádi mit vett ma be?
2: Vagy azt gondolják, meg... hogy úristen, lehet állunk is van elásott teknős, kimegyek megnézni.
1: Körbeássák a házat.
3: Szerintem inkább az van, hogy Móni, elástuk a teknőst. Nem. Gyorsan! Még tél van!
2: Még tavaly elástuk a teknőst!
1: Majd valaki most kap észbe! Hallod! 21-ben elástuk a teknőst! Azóta is ott van!
0: Buenos Morgan! Minden hét

0: focirajongók, tippmesterek és Fotelhuszár szövetségi kapitányok, figyelem! Június 29-től két héten át jön a Forrás Rádió Foci VB tippjátéka. Tippeld meg a nap meccsének eredményét este 6 óráig SMS-ben vagy Viberen a 0620 978 978 5-ös számon. És lehet, hogy te leszel a nyertes másnap a Buenos Morgenben. A helyesen tippelők között minden nap kisorsolunk 4 óra önfeled dárcozást a családdal vagy a barátokkal a tatabányai Haggis Darts jóvoltából. És van még egy nagy dobásunk. A fődíj egy wellness hétvége két fő részére, 3 nap, 2 éjszaka időtartamra félpanzióval a Duna Residence felajánlásával. Ne csak szurkolj, tippelj is! Forrás Rádió, ahol a gólok mellett a nyeremények is betalálnak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Képzeld el, hogy 5 perc múlva már nem a problémára gondolsz, hanem örülsz a megoldásnak. Mert vannak helyzetek, amikor a gyorsaság igazán számít. A BÁV-nál akár 5 perc alatt is készpénzhez juthatsz. Igazán fontos helyzetben is partner a BÁV Zálog. Keresd minket Tatabányán a Győri út 1/A alatt. Részletek báv.hu. THM 19,9%-tól 45,25%-ig.
2: Jót tenni együtt, még jobb. Ha van olyan barátod, aki még nem plazmaadó, most itt az idő, hogy meghívd a Plazma Centerbe. Kérj baráthívókártyát a recepción, és add át neki. Ha sikeresen alkalmasít, majd 2 hónapon belül teljesíti első plazmaadását is. Te 15 000 forint extra juttatást kapsz. Részletek a plazmacenter.hu oldalon.
3: Nyáron sem áll meg az élmény. Csatlakozz a Turinform iroda tematikus városi sétáihoz, és fedezd fel Komárom rejtett történeteit, legendáit és különleges helyszíneit. Minden hónapban új élmények várnak. Részletek várositúrák.iránykomárom.hu. Komárom lépésről lépésre élmény. Komárom határtalanul jó.
4: Hello Komárom! Komárom. Korner Lakópark, Komárom legimpozánsabb projektje. Elegáns megjelenés, tágas terek, a legjobb választás. Hamarosan jövünk a részletekkel. Corner!
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Nálunk így telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
1: Jó, hát lehet rajtam nevetni, amikor tudományos vagyok.
2: Én megkérdezem a ChatGPT-t.
1: Jó, nézd meg.
2: De félek, hogy letiltja az internetet.
1: Na jó, visszatérve, nekem van egy nagy sztori. Mikor gyerek voltam, akkor...
3: Téged is elástak.
1: Hallod, és 2 évvel később, mikor kijöttem, mások laktak ott.
2: Nem gondolkodtál el ennek az okát?
1: És hát nekem az volt a hobbim gyerekként, hogy a nagypapámmal... Ezt ti nem akarjátok elengedni? Jó, feküdjünk bele a témába.
3: De egyébként, ha most amilyen sztorika jön, én simán nem tudom képzelni, hogy odaástak valóban.
1: Figyelj, hát, hogyha kamu az egész, és 6 éve fölöslegesen ássuk el a tekiket...
3: Ja, hogy te mindig elásod a teknőseidet. Jó van, ezt is tudjuk.
1: Na, itt van, tessék.
2: Exekkel is így bántál?
3: Akkor te is elásodtad.
1: Téli áromra. Drágább ideje, hideg van. Látod azt a gödröt? Most így gyorsan egyél, amennyit tudsz.
2: Forralunk a fűtésszámlán.
1: Azt kell beosztani márciusig. Lehetőleg Valentin nap után olvasztalak föl, hogy ne legyenek gondok.
2: Ja, hát igen, az úgy azért.
1: Na, szóval, hogy az volt a hobbim, és egyébként szerintem tök sok gyereknek az a hobbija, hogy eljárnak tömegközlekedni. Mert ez olyan buli, hogy busz, villamos, stb. És a nagypapámmal jártunk mi. Ti nem?
3: Hát akiknek nincs otthon játék,
2: az biztos. De biztos, hogy metróval, mert az megy a föld alatt.
3: Sérlek.
1: Kiderül az, hogy
3: nektek... Otthon érezze magát.
1: Milyen szegény gyerekkorotok volt. Tényleg nem buszoztatok gyerekek?
2: De buszoztunk. Hát itt nem volt más, hát Tatabányán mivel járjak, érted, kisgyerekként? Ha hülye vagy? Hát sem villamos, sem metró, hát szerintem.
1: Jó, de neked
3: több... Nekünk csak a busz maradt.
1: Sokkal több helyet van elásni a teknőst.
2: Az városon belül nem annyira ment.
3: Tényleg.
1: Hogy nektek azért sokkal több helyetek van elásni a teknőst.
2: Az
1: azért vannak itt előnyök is. Na, és hát volt egy olyan sztori, hogy egész nap buszoztunk, és este mentünk haza, és az utolsó busznál a buszmegállóban megkérdeztem a nagyapámat, hogy te öreg, az meg ott nem az én sálam. És képzeld el, hogy ott volt a sálam ugyanazon a buszon, ott lógott elő, mint egy ilyen megtalált tárgy, magamra vettem, és mintha egész nap nálam lett volna, tulajdonképpen meg lett a saját sálam. Hát ez nem így történt, a MÁV-nál 23 000 elhagyott tárgyat találtak, illetve elhagyott dolgot, mert köztük az egyik legmeglepőbb egy tacskó volt.
3: Aj,
2: hát így jár, aki nem ássa el, ugye?
3: Csak a teknősöket lehet a tocskót, nem?
2: Tényleg
1: igazából, Andi, hadd javítsal, aki bármit el lehet ásni.
3: Ja, hát az igaz.
2: Csak nem minden,
3: csak nem minden marad, igen, életben.
1: Na, de hagytak már a járművön különleges dolgokat, inzulint, mankót és járóbotot is.
2: Ott hagyják a mankót, hát szegény, hogy szállt le?
3: Ja, hát de amúgy tényleg.
1: Amúgy ilyet én is
3: biztos
1: látok.
3: Biztos csak ilyen kamumankó volt.
2: Kamumankó, azt mondod?
1: Van Budapesten egy kocsma, és tudjátok, van ez a kis motoros eszköz, amivel közlekednek azok, igen, akik nem tudnak rendesen. Na, azok sorra állnak a kocsma előtt kint. Tehát, hogy valahogy ott, amikor bemegy az ember, akkor hirtelen járóképes lesz. Uh-huh. Aztán, amikor kijön, akkor meg már nem. Vagy csak preventív és előre gondolkozik. De hogy vannak ezek a mankó nélkül bejutok a kocsmába, és kifele fölszedem típusok?
2: Jó, hát ott azért az képes csodát tenni, na, azt tudjuk.
3: Hát, igen.
1: Na, itt vannak a tárgyak.
3: A motiváció, tudod.
1: Igazából ezekkel kapcsolatban egy nagyon érdekes nyomozásom eredménye, hogy nyilván mindenhol más az idő tartam, amíg ezeket megtartják, de egy idő után ugye leselejtezik, kidobálják őket. Tehát, hogy nincsen az, hogy te mondjuk tavaly elhagytad a mankódat, és akkor idén még megtalálod. Nincsen ennyi tárolási kapacitásuk.
3: De egyébként a mankót nem szabad kidobni, mert bármikor jól jöhet.
2: Oj, ez most igaz, ilyen gondoskodó tyúkanyós volt. Nem nagyon szoktam rád ezt mondani, mert aztán minden vagy csak gondoskodó tyúkanyó, nem? De?
1: Andi jó tanácsai.
2: Andi mami tanácsai. A mankót nem szabad. Drágáim, a mankót őrizzétek meg. Még ilyen bármikor jól jön.
1: Itt van egy lista.
2: Arra tudtok támaszkodni, mikor ássátok ki a teknőst. Kézzel támaszkodtok, jobb kézzel ástok.
3: Vagy azzal ássátok a lukat.
2: Vagy a mankó. Ezzel tömködítek vissza, ki akar mászni a teknőst. Ott maradsz, hogy hagyjál meg.
1: Azt a mindenit.
3: De most téli álmot fogsz aludni.
2: Ha akarod, ha nem. Igaz, hogy nyár van, de nem baj. Úgyse ismered a naptárat.
1: Esküszöm, kiások nektek két teknős most már, hogy biztosan itt a környéken.
3: Nem elásol, kiásol. Tényleg, valaki, aki itt lakik a környéken, mondja már meg, hogy hova ásta a teknősét. Hadd keresjük.
2: Vannak ilyen teknős ültetvények, a híres tatabányai teknős ültetvényeket, vagy keresjük.
0: Buenos morgen, minden

0: nálunk. Itt elnek a reggelek a Forrás Rádióban.
1: Tehát ha belegondolsz, a teknősnek a páncél az olyan, mint egy jófajta koporsó, tehát hogy megvédi a nyomástól. Na jó, mondjuk. Szóval...
2: Hát de attól még érted, vannak rajta lukak.
1: Vagy a teknősön? Andi, minden állaton vannak lyukak. Nem tudsz olyan állatot mondani, amin nincsenek lyukak.
2: Nem úgy, hanem
3: még a halon is van, csak egy az a szája.
2: Behúzza magát a páncélba.
1: Segítek a halon, nem csak a szája lyuk. Van rajta input is, meg output is. Csak mondom. Na, szóval 90 napig egyébként közben itt megvan a pontos információ, addig őrizzik ezeket a tárgyakat. A leggyakoribb elhagyott dolgok mobiltelefonok, bankkártyák, irattartók, hátizsákok, táskák, tornazsákok, és hát vannak a különleges tárgyak, érdekes szokatlan dolgok, inzulintartó, inzulinnal, mankók, járóbotok, amerikai futball felszerelés.
3: Ú, ez drága.
1: Ez is gyönyörű. Új csomagolt szalagfűrészlap.
3: Azt én is rendszeresen elhagyom. Legyen az bármi.
1: Inhalátor cső maszkal. Ételfuttártáska. Ú, de szeretnék egy olyat.
2: Júj.
1: Az melegen tartja a kaját. Nagyon jó. Vívókard.
3: Az is drága.
1: Pókerkészlet és tacskó.
3: Szegény kutyus. Egy élő tacskót fennhagytak.
1: De például
2: de
1: nem tudom.
2: Hogy hagyod ott azt a kutyát?
3: Elfelejtettek, hogy magaddal vitted. Hosszú volt az út, addig ő elaludt, tudod? Hogy lehet, hogy te is.
2: Olyat már láttam, hogy egy kutya felszállt valamelyik állomáson, utána leszállt a következőnél. De az valószínűleg már alapjáraton gazda nélkül.
3: És tudtam, hogy hova megy rajon?
2: Nem tudom, nem kérdeztem meg tőle.
1: Én egyszer elolvastam, mert ugye a buszokon ott elől ki van írva, hogy mit szabad fölvinni rá, hogyan szabad, mennyit, stb. És ott például nagyon érdekesen volt akkor megfogalmazva, tehát például volt ilyen, hogy egy ember azt hiszem 6 vagy 8 facsemetét vihet magával maximum, tehát hogy erre is van egy ilyen limit. Én még soha nem láttam Budapesten a Kosztolányin felszállni valakit 6 vagy 8 facsemetével, de lehet. Illetve egy darab sílécet lehet vinni, ami azt jelenti, hogy ha két lábad van, akkor valószínűleg kétszer kell utaznod. Tehát, hogy így van nagyjából a lista.
2: Hát de azt össze tudod így fogni, nem? Tehát
1: de az
2: egy
1: kettő.
2: Pár. Hát de miért? De az nem egy párra vonatkozik?
3: Csak az egyiket azt letetetik veled? Vagy megkérsz valakit, hogy fogjon meg, ugye, ő is egyet.
2: Ja, uram, én megfogok néhány facsemetét. Nem nálad van. Igen, tényleg.
3: Ő fogja meg az egyik sílécemet, legyen kedves.
1: Legyen szíves.
3: Markolja meg.
1: Na és itt van a 10 legmegdöbbentőbb elhagyott tárgy, mert eddig ugye a cikkből gyűjtöttem, amit a MÁV lejelentett, de van nekünk BKK-nk is, van nekünk rengeteg minden, ahol el lehet hagyni tárgyakat, 90 napig őrzik ezeket. Hát az első az már utal az eddigiekre, de még talán durvább, mint a mankó, műlábszár protézis.
3: Az tényleg, hogy lehet elhagyni.
1: Lecsatolod, hogy kellemesebben utaz.
2: Igen, és akkor...
3: Véletlen
2: de utána hogy áll föl?
1: Hát elvitte a tacskó.
3: Vagy a kutya, akit láttál.
1: Aztán, Andi, ebben mennyire tudod beleélni magad? Valaki fennhagyott egy teljes esküvői ruhát, teljes mennyasszonyi szett, fátyollal.
3: Azt lehet, nem lehet azt nem véletlenül hagyta fönt.
1: Ja, hogy már megvolt a buli.
2: Lehet, hogy szándékos volt.
3: Vagy
2: meglett volna, igen. Vagy nem akar bulit, és akkor.
1: Aztán, hogyha látszott egy szép vázát, egy szép míves vázát, mit csinálsz vele?
3: Hát természetesen gyönyörködöm. Csinálok vele egy selfit.
1: De mit tudom, belenyúlsz, hogy van benne valami?
3: Selfie egy köcsöggel a villamoson.
1: Belenyúlsz, kiöntöd bele. Semmit, nem?
3: Hát
1: csak azért, mert találtak egy urnát emberi hamvakkal.
3: Gyerekek, ez nagyon beteg. Jaj, ez nagyon morbid.
1: Aztán élő kígyót is találtak, terráriumit.
2: Jó van.
1: Le is adták egyébként a használt tárgyak osztályára, azt nem tudom, hogy ki fogta meg.
3: Köszönöm a sofőr.
1: És az utolsó, ez is tök jó, találtak egy tortát. Nem tudom, mikor derült ki, de volt benne egy eljegyzési gyűrű.
3: Júj, szegény, aki elhagyta. Jaj, na azért az milyen, hogy simán elhagysz egy tortát, az is bosszantó, mert azért egy jobbféle torta az nem olcsó, de hogy még egy eljegyzési gyűrű is van benne.
1: De milyen cuki vagy, hogy a tortát félted, hogy egy jobbféle torta, azt is őrzik 90 napig?
2: De várjál, akkor ezek szerint megették a tortát?
1: Hát ez a mert 90 napig tudják, őrizni kell.
2: Hát de honnan tudták, hogy volt benne egy gyűrű?
3: Ugye? Ilyen kis huncotak a márnál, vagy a BKK-nál.
2: Lehet, hogy belenyúltak a tortába.
1: Hát vagy a kígyó elmajszolta a tortát, azt ott maradt a gyűrű.
2: Ja.
1: Hát valahogy el kell ezeket tartani 90 napig, tehát feltételezem, hogy amit találnak, azt megetetik azzal, amit jövő héten találnak, vagy valahogy ezeket így összehangolják szerintem.
3: Hát szerintem vagy a tacskóval, vagy a kiásott teknőssel. Ja. Tehát a kettőből én. Ez a két opció van a fejemben.
1: Jó, tehát a mai műsor tanulsága, hogy ássátok ki a teknőst időben. Ha még nem ástátok, akkor gyorsan pótoljátok, és mikor mentek teknőstásni a lapáttal, ne hagyjátok a buszon, mert jövőre abból lesz a legtöbb elhagyott.
3: Jaj, hát köszönjük szépen a mai bölcsességeket, Ádi.
0: Buenos Morgan, minden hét

0: tényleg nagyon a végét járjuk a mai Buenos Morgannek, viszont még egy sorsolást meg kell ejteni. Foci VB tippjáték, a nyeremény pedig 4 óra önfeled dárcozása a tatabányai Haggis Darts felajánlásából, akár családdal, akár barátokkal. Szerintem szuper élmény. Nagyon sokan eltaláltátok a tegnapi nap meccsének pontos végeredményét, ugye Portugália 2-1 arányban győzött, és akkor közülük sorsolunk. Már is őket mind betettük egy kalapba, és a mai szerencsés nyertesünk, én pedig klikkelek, nem más, mint László! Gratulálunk Lászlónak! Ő nyerte meg tehát a 4 óra dárcozást, természetesen vele felvesszük a kapcsolatot adáson kívül. Ne feledjétek, ma az Argentina-Zöldfoki szigetek meccse lehet tippelni a rendes játékidő számszerű végeredményére. 0620 978 978 5-ös, ide küldhetitek a tippeket, akár SMS-ben, akár Viberen keresztül. Sorsolás hétfő reggel, és én ezzel el is köszönök. Ennyi volt már, illetve erre a hétre a Buenos Morgan. Hétfőn már ismételten Ádival együtt várunk majd titeket. Addig is kellemes hétvégét. Ciao, Buenos Morgan.
1: Buenos Morgan. Gratulálunk. Sikeresen túlélted a reggelt Illyés Rolanddal és Rédl Ádámmal. Ez volt a Buenos Morgan, a műsor, amit még a kávé is nehezen dolgoz fel.

0: azt hitted, csend lesz. Azt remélted, téged nem találhatnak meg. De nincs menekvés. A sorsa mindenkit utolér. Leszámolunk a koránkelők rossz kedvével. Buenos Morgan! Ez a Forrás Rádió reggeli sója I.S. Rolanddal és Rédl Ádámmal minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. Buenos Morgan! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
1: Észak-Komárom és környéke, figyelem! Most pénteken buli van! A nyár egy

0: mint Forrás Rádió lemezlovas, DJ Bóli és BRK. Tehát a jó hangulat garantált. Óriási italakció is vár mindenkit 23 óráig. A Gin Tonicból egyet fizetsz, kettőt vihetsz. És a belépő 5 euró 23 óráig. Utána is csak 8 euró. Tehát Komárom és környéke, találkozunk most pénteken a szabad ég alatt. Csodás környezetben Észak-Komáromban, a Vine Garden Open Air bulián. Ottali.
1: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: Szép délelőttet kívánok! Elindult a G-Sev 11 darabos új Intercity motorvonat flottájának gyártása. Az Egyesült Államok lakosságának csak nem felét érinti rendkívüli hőség miatti riasztás. Különleges képzőművészeti kiállítás nyílik Esztergomban. Itt Taler Andreát hallják a mikrofon mögött, már is hozom a részleteket. Elindult a

0: Kisebb 11 darabos új Intercity motorvonat flottájának gyártása, a járművek várhatóan 2028 nyarára állnak forgalomba, jelentette be Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter a közösségi oldalán csütörtökön. Az ötrészes két áramnemű óránként 160 km-es sebességre képes járművek a jövőben a Sopron-Budapest és Szombathely-Budapest vonalakon biztosítják majd a Kisebb Intercity szolgáltatását, ismertette. Európában elsőként a világon harmadikként alkalmaztak új szívbillentyűt tartalmazó érprotézist a Szegedi Tudományegyetem szívsebészei, tájékoztatta a Felsőoktatási Intézmény Közkapcsolati Igazgatósága az MTI-t. A közlemény szerint az innovatív műtéti eljárás során egy különleges biológiai eredetű szívbillentyűt tartalmazó érprotézist ültettek be két fiatal, veleszületett szívbetegségben szenvedő páciensnek. A páciensek azt mondták, a műtétet követően jelentősen jobban érzik magukat, és bíznak abban, hogy az új megoldás hosszú évekre biztosítja számukra a megfelelő szívműködést, írja a közleményében az egyetem. Az Egyesült Államok keleti felén 165 millió ember lakhelyén van érvényben még több napra vonatkozóan rendkívüli hőségriasztás. A hatóságok egyes helyeken kénytelenek módosítani a közelgő július 4-i ünnepségek programjait. A hőmérséklet több nagyvárosban meghaladja a lélektani határnak számító 100 Fahrenheit fokot, ami csaknem 38 Celsius foknak felel meg, a magas páratartalom miatti hőérzet pedig ennél több fokkal több. A térséget uraló úgynevezett hőkupola középpontja a főváros, Washington, valamint Philadelphia és New York fölött húzódik, ahol akár több hőmérsékleti rekord is megdőlhet szombatig, áll a meteorológiai előrejelzésben, ami szerint a jövő hét elejétől a hőmérséklet visszatér az átlagos tartományba. Különleges képzőművészeti kiállítás nyílik a mai napon 17 órakor Esztergomban a Szent György mezői olvasókörben. A Sóhajók a falon 2 című tárlaton Mezős Béla számítógépes grafikái és Bednárik Mária portréfestményei lesznek láthatók. A belépés ingyenes.
1: Időjárás.
0: Ma zömében napos idő lesz, csak néha jelenhetnek meg felhők az égen. Vármegyénkbe csapadékot nem jósolnak, 26 és 29 fok között ingadozik a hőmérséklet.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak

Mondtam 25 fok lesz, erre lett 32. Merek én még bármit is mondani? Hello, buenos morgen, ki koktélbel köszön, indítom a 4 órásat. Kevés duma, jó sok zene, és persze Tamásna meg a Bulvár Csokor és a játék. Teddy Swims, New Level Empire, Lucas Graham és a The Superman Lovers. Indít már is a Starlight, tarts velem!

Hiszen az, amikor Teddy Swims oda teszi magát, az újdonság a Mr. Noida volt a tiéd. Csak slágerek a nap 24 órájában. Köszönöm, hogy itt vagy, ez a koktél. Kevés dumával spékelem meg a dalokat. Egészen kettőig tölthetjük együtt az időt, én Tamás. Hozom nem sokára a Bulvár Csokrot, kivételesen nem egy előadó, hanem egy dal kerül terítékre, és annak egy vadonatúj verziója. Chrisre, a féle On the Beach-re gondolok. Jó lesz, hidd el, érdemes megvárni. Sőt, érdemes velünk játszani, és mindjárt mondom foci VB játékunk részleteit. Megint csak jön egy meccs. Jó lesz, ez is. És persze Madonna újdonsága is, a Love Sensation, a The Chainsmokers-re egy klasszikot hozok, Post Malone pedig a kör közepén áll. A Circles érkezik Pataki Attilával az élen.

0: Madonna, és persze, hogy az újdonság, a Love Sensation az idei évből érkezett, de hát ha újdonság, akkor honnan is érkezhetne, ugye? Koktél 4 órában, kevés duma, jó sok zene, mindez foci VB játékkal megspékelve. Péntek van, bocsánat, ezt csak azért mondtam, hogy én ne roncsam el, hogy melyik meccset mondom. Argentina, zöld foki szigetek. Pontosan éjfélkor kezdődik egyébként a móka, neked viszont 6 óráig kell elküldened az üzenetedet. Mennyi lesz ennek a végeredménye? A rendes játékidős végeredménye. És hogyha esetleg döntetlenre tippelnél, akkor mindenképpen a továbbjutót is írd oda, mert hogy tudod, hosszabbítás és akár 11-es párba is lehetséges. 0-20-94-8-94-85-ös a számom. Mondom még egyszer, Argentina zöldfoki szigetek. Baromi kár, hogy ennyire későn lesz, mert ezt a meccset én mindenképpen megnézném. A zöldfoki szigetek, meglepetés csapat, Argentinát, hát azt hiszem, hogy őket pedig nem kell bemutatni. Viszont a Pelticál újdonságát mindenképpen, jön nem sokára a Bulvár Csokor és az On The Beach, ahol a Dion Addig, Sean Paul, Innával, Oliver Free, Robin Schulz, Salno Meg, Santana és a Corazon Espinado. Előtt azonban mutatnám, hogy mit nyerhettek a foci VB játékunkkal. Figyú!
1: A helyesen tippelők között minden nap kisorsolunk 4 óra önfeled dárcozást a családdal vagy a barátokkal a Tatabányai Haggis Darts jó voltából. És van még egy nagy dobás. A fődíj egy wellness hétvége 2 fő részére, 3 nap, 2 éjszaka időtartamra fél panzióval a Duna Residence felajánlásával. Ne csak szurkolj, tippelj!

Hamlet Neon és az I Will Love You Monday 2010-ben érkezett. Koktél 4 órában, kevés dumával, jó sok zenével és Tamással köszönöm, hogy itt vagy. 2 óráig tölthetjük együtt az időt, ahogy ígértem, hozom a bulvárcsokrot. Benne pedig az 1986-os On The Beach, Chris Rea egyik legikonikusabb dala, és szerintem az egyik legtöbbet feldolgozott dala is. A spanyolországi Formentér a szigete ihlette egyébként. A dal nem csupán egy nyári hangulat jelentés, hanem egy mélyen személyes vallomás is. Rea itt ismerte meg a feleségét, Joant, és a szöveg az ő kapcsolatuk kezdetének állít emléket. Mint ahogy említettem, rengeteg remix született erre a dalra, a klubvilágban a legnépszerűbb, legalábbis szerintem, a 99-es York féle verzió. No és mi a helyzet az ideivel? Na mindjárt mondom. Rea egy interjúban bevallotta, hogy valójában nem is akart ott lenni a szigeten, csak a barátnője miatt ment el, de végül ez a kényszerű utazás szülte a legnagyobb slágerét. Chris Rea és az On The Beach, persze, hogy a bulvár csokorban. No és ennek a Belticel féle vadonatúj verziójával jelentkezem, kicsit tropikál house-os. De jó, nagyon, sőt jó, Joel Cord és Becky Hill közöse is a Well Hello a hősökkel és Lil Frakkal közösködik, itt pedig a már beígért On The Beach helyett most már The Beach a Belticeltől hozom, csak slágerek közt.

Fool, és persze Zac Brown, a Can't Stop Us Now a tiétek. 4 évvel ezelőttről hoztam. Koktél 4 órában, kevés Gyuma, Jó Sok Zene és Tamás. Na meg a futball VB játék, persze, hogy folytatódik tovább a következő órában is, mesélek a meccsről. No és mesél Andi is, hozza a legfrissebbeket, azt a Martin Garrix és Jax. Ilyen lesz a Told You So!

0: Live Session. Legyen tánc!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Nem kínlódok, nem mászkálok. Javítatni a Car Design garázsba járok. Kipufogó és karosszéria javítás, műanyag hegesztés, alvázvédelem, biztosítós kárrendezés, szélvédőjavítás és csere, kedvező áron gyors alkatrészbeszerzéssel. Car Design garázs. Minden, ami karosszéria. Tatabánya, Vértanúktere 8/A, a Volt bányagépgyár mögött. 0620 926 76 41. Keressen minket a Facebookon.
3: Aladin. Szőnyegtisztítás háztól házig szállítással több, mint 30 éves tapasztalattal. Telefon 34 425 930. Tatabánya Kertváros, Akecfa utca 31.
4: Spóroljon a Stúdium étteremmel! Előre megrendelhető heti menü 10% kedvezménnyel. Az állandó és à la carte ételek mellett heti menüvel is várja kedves vendégeit a Tatabányai Stúdium étterem, ahol helyben fogyasztással vagy házhoz szállítással is kérheti ebédjét. Bármelyik étel menüben is választható, levessel együtt, akár 1530 forinttól. Stúdium étterem, segítség a hétköznapokon!
1: Ez reklám volt!

0: Forrás Rádióban.
1: Üdvözlöm Önöket! Leállítják a dunai hajóforgalmat egy vasárnapi úszóverseny miatt Szentendrénél. Hajnalig nyitva tarthatnak az angol pábok Anglia és Mexikó hétfői mérkőzésének idején. Klassza parton fesztivál lesz Tatán. 3 perccel járunk 11 óra előtt, a részleteket Hit Taller Andreától hallják. A hatóságok teljes hajózárat rendelnek el úszóverseny miatt a Szentendrei Duna ágon a Szentendrei Postás strand és a budakalászi Ebihal büfé között vasárnap reggel 9 óra és dél között, közölték a szervezők ma az MTI-vel. A közlemény szerint az Open Water Tournament eseményére 600 jelentkezőt várnak. Az úszókra 7 hajó 30 fős mentőszolgálat vigyáz, a helyszínen lesznek a Pest megyei kutató mentőszolgálat tagjai, valamint a dunai vízirendészet, csak nem 2 tucat vízi jármű.

0: kerülve is. Az indulók egyesével rajtolnak, majd így elkerülhető lesz a tömeg kialakulása szárazföldön és vízen egyaránt. A pénzügyőrök 336 doboz különféle márkájú török zárjegyes cigarettát találtak egy Törökországból Németországba tartó kamionban, amelyet az M5-ös autópályán ellenőriztek, közölte a Nemzeti Adó és Vámhivatal az MTI-vel. A közlemény szerint a NAV munkatársai a csaknem 1 millió forint értékű cigarettát lefoglalták, az ügyben jövedéki törvénysértés és költségvetési csalás bűncselekmény miatt indult eljárás. Az elkövető mintegy 1,3 millió forint bírságra számíthat, tették hozzá. A törvényben előírt záróránál jóval tovább, az angol és a mexikói labdarúgó válogatott hétfő hajnali mérkőzésének lefújásáig nyitva tarthatnak az angol pubok. Az egyszeri engedélyt Keir Starmer brit miniszterelnök személyesen jelentette be csütörtökön. A mexikóvárosi mérkőzés brit idő szerint hétfő hajnali 1 órakor, közép-európai idő szerint 2 órakor kezdődik. A pubok és a meccs nyilvános közvetítésére jogosult egyéb vendéglátóhelyek a csütörtökön bejelentett rendkívüli engedély alapján a jogszabályokban megszabott 23 óra helyett reggel 5 óráig tarthatnak nyitva. A Cimbora Alapítvány ebben az esztendőben július 4-én és 5-én rendezi meg a Klasszaparton fesztivál tatai programját, ezúttal az Eszterházi kastély kertjében. Július 1. szombatján 19 órakor egy különleges családi opera beavató programra várják az érdeklődőket, Banai Sára, Keszei Bori, Béri Benyamin és Kendi Lajos opera énekesekkel, Hangoskodó címmel. Másnap, vasárnap a jól ismert ráhangoló gyermekprogram következik Ocskai Gabriella zenepedagógussal, majd 19 órától Lakatos György Liszt díjas fagott művész és tanítványai avatják be a közönséget a fagott zene rejtelmeibe. Rossz idő esetén a koncerteket a Menner Bernát zeneiskolában tartják meg, a koncertek ingyenesen látogathatóak.
1: Időjárás.
0: Ma zömében napos idő lesz, csak néha jelenhetnek meg felhők az égen, vármegyénkbe csapadékot nem jósolnak, 26 és 29 fok között ingadozik a hőmérséklet.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás koktél. Indul egy újabb óra Zimmerer Tamással. Forrás Rádió. Mindig vele.
2: Van híred Riannáról? Nincsen? Nekem van, úgyhogy nem félek megosztani. Hozom őt a bulvár csokorban, és ne feledd a futball VB játék. Persze, hogy folytatódik 0-20-97-8-97-8-5. Koktél 4 órában Kevés Duma, jó sok zene, Tamás, Silent Eddie, Curtis, Enrique Iglesias, Noé és Martin Garrix. Kezd a Told You

Szent Eli és a Ziggy to the Max a tavalyi évből szállítottam. Koktél 4 órában kevés dumával, jó sok zenével, és persze bulvár csókorral, benne pedig Rihanna, pletykálkodunk, szaftosan bulvárkodunk, mondhatom így is. Előtte viszont mindenképpen mesélek a foci VB játékunkról. Mik a nyeremények? Na megtudod, persze! A kapkodás a tökéletesség ellensége. Az előző órában jól elfelejtettem, de most eszembe jutott. Ez a mai napi koktélos bölcsességem, hogy ki mondta, nem tudjuk, úgyhogy fogjátok fel, hogy én mondtam, oké, a kapkodás a tökéletesség ellensége. Bár vannak, akik kapkodás közben is tök jót tudnak alkotni. Foci VB játékügyben nem kapkodunk, jó, rövidesen hozom, addig a Basement Jacks jön Groomy Tyler Show-val, a Westlife pedig köszönti a szerelmét. Hello my love, így a dal!

0: Good Luck volt a tiéd 22 évvel ezelőttről. Ez most tök komoly volt. Koktél 4 órában, hát hogy 22 gól esik-e a mai meccsen, nem tudom, ne kérdezzétek. Az viszont tuti, hogy játékunk az lesz. Argentina zöldfoki szigetek. Éjfélkor kezdődik a mérkőzés. Nagyon kíváncsi vagyok ennek végeredményére, megmondom őszintén, mert hogy ugye a zöldfoki szigetek egyfajta meglepetés csapat. No, de hogy mennyire? Na, ez kiderül majd akkor. Andi, viszont neked tippelned kell. Jó, 0-20-97-8-97-8-5-ös a számom. Ide küldheted a rendes játékidős végeredményt. Ha ezt eldöntetlenre tippeled, akkor írjál nekem egy továbbjutót is, kérlek, mert hogy utána tudod, érkezik majd a hosszabbítás és persze a 11-es párbaj. Hát minden meccsen van egy továbbjutó, gyerekek. Vagy így, vagy úgy, de valaki tovább megy. Argentina? Vagy a zöldfoki szigetek? Szerinted? És jöjjön a jogos kérdés, mik a gyeremények? Mutatom!
1: A helyesen tippelők között minden nap kisorsolunk 4 óra önfeled dárcozást a család vagy a barátokkal a tatabányai Haggis Darts jó voltából. És van még egy nagy dobásom. A fődíj egy wellness hétvége 2 fő részére, 3 nap, 2 éjszaka időtartamra fél panzióval a Duna Residence felajánlásával. Ne csak szurkolj, tippelj is!
0: Na ugye, hogy érdemes velünk játszani, mondtam én, jön a Jonas Blue és Malév közös, Josh Michael is énekel, Rögves David Vetta, Andrea Bocellivel hozza az újdonságot, a DNA-t, Feder és az Offenbach pedig a kereskedelmi szünet után bombáz.

0: Rádió, mindig veled. Reggel 6-tól a Buenos Morgan indítja be a napodat. Néha finoman, néha hangosan, de mindig jó kedvűen. 10-től jön a koktél, ahol nem csak zene, hanem a hangulat is frissítő. Délután 2-től a délutáni csúcs veszi át a stafétát, hogy a munkaidő vége ne csak a naptárban legyen közel. És este forrás sárter. Toplisták, slágerek, kedvencek, majd esti mese helyett a Live Session rász fel. Ez a Forrás Rádió, csak slágerek, minden hétköznap. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Gyorsaság, pontosság, megbízhatóság. Gerecse Taxi Tatabánya. 0634 325 325.
2: Laci, mi történt?
3: Élek, csak egy kicsit tönkretettem a vécét.
2: Aha. Semmi baj. Láttam a Mercury Market új szórólapjában a habari WC kombit szuperáron. Megvesszük, kicseréljük, és már meg is oldódik a probléma. Gyere, drágám, ragasztok rád pár sebb tapaszt.
4: Mercury Market. Otthon és kertberendezése. Nagy választék, sok akció. Építsd és újítsd fel olcsóbban. www.mercurymarket.hu.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám

Igen, még mielőtt kérdeznéd, közeledünk a dél felé. Egyébként Jonas Moore és Malif közöst hoztam, ez volt az Age of Desire. Ha esetleg már ebédelsz, jó étvágyat. Ha még nem, akkor pedig, hát jó zenehallgatást az ebédig. Na itt a Bulvár Csókor, ígértem neked Riannát, kapaszkodj.

hatásán. Na jöjjön egy kis vörös szörnyeges pletyi. A legfrissebb hírek szerint Rihanna és Beyoncé végre kibékült a gálán. Tanúk szerint a hangulat meleg és fesztelen volt. Nem mesztelen, fesztelen. Mindez történt az after partin, bár lehet, hogy utána már mesztelen is volt. Véget vetve a két évtizedes rivalizárásról szóló pletykáknak. Ja, és még el nem felejtem, felkerült egy videó Rihanna és Ezeb Rocky állítólagos veszekedéséről a gála után, de Riri hamar rövidre zárta a témát. Egy kulisszák mögötti videóval üzente meg, hogy minden a legnagyobb rendben van köztük. Persze, a színjáték mi? Úszkáltunk a bulvárban az imént, Rihanna volt terítéken, zeneileg is lesz mindjárt, így lesz az Avalon Rockstone, Bája Lexus Leppel és Lotfi Beggyvel bababózik, elsőként pedig csak slágerek közt tiéd a We Found Love, Rihanna és Kelly Harris a színpadon. Yeah!

0: Értesz? Enséñame los.
1: Hangerő fel, problémák le. Forrás Rádió. Bulizd velünk végig a nyarat. I wanna dance by water 'neath the Mexican sky. Drink some

0: Félix Deli, alias Last Frequencies, egy belga lemezlóval zárta a második órát a Cocktailban. Az Are You With Me szólt. Andi, a legfrissebbekkel aztán robogunk tovább. Hungellel, Üzsellel, French Montanával és David Guettával. Az újdonság a tiéd mindjárt, ilyen lesz a Shine.
1: Sok volt a reggeli pörgés, jöjjön valami lazább. Hallgasd a Cocktailt Zimmerer Tamással. Sok zene, kevés duma. Minden hétköznap délelőtt 10-től délután 2-ig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tiggo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tiggo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
3: Július 4-én és 5-én Klassza Parton Fesztivál Tatán, ezúttal az Eszterházi kastély kertjében. Szombaton este 7 órakor operabeavató program híres operaénekesek közreműködésével. Vasárnap délelőtt 10 órakor ráhangoló családi program Ocskai Gabriellával. Este 7-kor pedig Lakatos György, Lisztdíjas fagott művész és tanítványainak interaktív koncertje. A programok ebben az évben is ingyenesek. A fesztivál tatai koncertjeit a Szerencsejáték ZRT, a MOL Új Európa Alapítvány, Tataváros Önkormányzata és a Magyar Művészeti Akadémia támogatja.
4: Emeld új szintre vállalkozásod. Hirdess ott, ahol mindenki hallja.
5: Mindenki hallja.
4: A Forrás Rádióban a márkát hangja célba ér. Gyorsan, hatékonyan, helyben. Új, kedvezményes hirdetési csomagokkal várunk. Keresd értékesítőinket.
5: www.forrasradio.hu.
1: Ez reklám volt.

0: a Forrás Rádióban.
1: 3 perccel járunk a déli harangszó előtt, szép napot kívánok! Új gyalogátkelőhely épül a Hősök terénél Tatán, a kormány átvilágítja a nemzeti együttműködési alapműködését, csak nem 600 pályamű közül kiválasztották a Palackposta irodalmi pályázat díjazottjait. Itt Taler Andreát hallják a mikrofon mögött, már is hozom a déli hír összefoglalót. Folytatódik a Hősök tere felújítása, amelynek következő elemeként a héten megkezdték a gyalogos átkelőhely kiépítését a Bláti iskola és a Kastély tér felüli járda között, Tatán. Az új kiemelt gyalogos átkelőhely létesítése megkönnyíti az átkelést a gyalogosok számára a tópart felől, az autósokat pedig óvatosabb közlekedésre sarkalja majd. A kivitelezés ideje alatt részleges sávlezárásra kell a helyszínen számítaniuk a közlekedőknek, ha arra járnak, kérik, vezessenek figyelmesen, írja a tata.hu. A Magyar Közlönyben csütörtökön megjelent a Nemzeti Együttműködési Alap működésének átvilágításáról és felülvizsgálatáról szóló kormányhatározat. A határozatban jelezték, hogy a vizsgálatnak az általános pénzügyi, jogi és célszerűségi vizsgálaton túl mindenképpen ki kell terjednie a kiírt pályázatok törvényben meghatározott célokkal való összhangjára, a Nemzeti Együttműködési Alap kollégiumainak döntési mechanizmusára, továbbá a civil jelöltállítási rendszer felülvizsgálatára. Ezen felül felkérték a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztert, hogy a vidék és település fejlesztési miniszter bevonásával a vizsgálat eredményétől függően tegyen javaslatot a kormány új támogatás politikai koncepciójára. Csak nem 600 pályamű közül választotta ki a szakmai zsűri a Palackposta országos irodalmi pályázat díjazottjait, közölte a Petőfi Kulturális Ügynökség csütörtökön az MTI-vel. A közleményben kiemelték, a nyertes alkotók mentorprogramban vehetnek részt, országos publikációs lehetőséget kapnak, valamint műveik megjelennek a Palackposta

0: külön kiadásában. Az ügynökség tájékoztatása szerint a palackposta pályázatra az ország mellett a Kárpát-medence több pontjáról, valamint Németországból, az Amerikai Egyesült Államokból és az Egyesült Királyságból is érkeztek pályaművek, mivel egy szerző több alkotással is nevezhetett, a zsűri csak nem 600 művet értékelt. A pályázat díjazottjainak és a mentorprogram résztvevőinek teljes névsora a Kulturális Ügynökség honlapján érhető el. A mai napon este 6 órától Szép szavak, szép hangok a Könyvtár udvarán címmel zenével egybekötött zenés felolvasó estet tartanak Komáromban a Könyvtár udvarán. Felolvas Zsédenyi Né Horváth Krisztina, szaxofonon játszik Musit Székely Anna, a belépés ingyenes.
1: Időjárás.
0: Ma napos idő lesz, néha ugyan megjelenhetnek felhők az égen, de csapadékra nem kell számítani. 26 és 29 fok közötti értékeket mérhetünk vármegyénkben.
2: Időjárás jelentésünket az esztergomi Stevola és fia Skoda márka kereskedés támogatja.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 év

Deja. I'm with the love, ismerős, ugye? Na, a hölgyet hozom a bullár csokorról, mert hogy még mindig alkot, és persze folytatom tovább a foci VB-s játékot is. Hello, ez a Cocktail 4 órában, kevés duma, jó sok zene, Kes a típeinál, Hiro, Zsivágo, és Zsüzsel Hogel, French Montanával és David Guettával. Nyit a Shiny, Tamás, tartsa le!

0: csak zene. Ez életérzés. Forrás Rádió. Mindig veled.
1: I just got a brand new car. Vroom, vroom.

Sasa és Dipane. Persze, hogy a Yippie-Ki-Yay volt a tiéd a tavalyi évből hoztam. Tette mindezt Tom Cruise amerikai színész születésnapján. 1962-es egyébként az úr, és ha már előttem van a kalendárium, akkor a Somákat és a Kornélokat fel kell, hogy emlegessen. Boldogat nektek, névnapot ünnepeltek. Hello, ti többiek, akiknek van ilyen ismerős rókon. Köszöntsétek őket. Örülnek mindennek is, például nem sokára a foci VB játéknak, amivel nyerhettek is, hogy mit, na azt is mutatom majd, és persze a Bulvár Csókornak, benne pedig Anastasia, akinek a One Day in Your Life című dalt is köszönhetjük. Lehet, hogy megszólal? Mit lehet? Tuti! A kapkodás a tökéletesség ellensége. Ez a mai napi koktélos bölcsességem, ha szükséged van rá, akkor a memóriából bármikor előveheted. Re-up mindjárt, itt a Ariana Grande és Iggy Azalea problémáznak, pedig nincs okuk. Ann Mary pedig a KSI-jal és a Digital Farm Animals-szel közösködik. Don't Play, így a dal. Csak slágerek köz

0: És ez Nima Ed, a tavalyi évből érkezett koktél 4 órában, kevés Zsuma, jó sok zene, mindez Tamással. Köszönöm, hogy itt vagy. Futball VB-s játékot ígértem neked, hát nesze. Argentína zöldfogi szigetek éjfélkor kezdődik maga a móka, viszont neked 6 óráig kell elküldened az üzenetet. Milyen üzenetet? Hát legyen benne a neved mindenképpen, legyen benne a rendes játékidő utáni végeredmény, amit, hogyha úgy tippelsz, hogy 0-0-1-1-2-2-3-3, tehát döntetlen, akkor egy továbbjutót is kérünk, mert hogy hosszabbítás, és természetesen az egyenes kieséses szakaszban már 11-esek is érkeznek, amiket megmondom őszintén, én például tök imádok. 0-20-94-8-94-85-ös a számom, erre küldjed, mondom még egyszer, 6 óráig, tehát a délután folyamán Bálint Lackónál is jöhetnek ám az üzik. Mik a nyeremények? Na, mutatom!
1: A helyesen tippelők között minden nap kisorsolunk 4 óra önfeled dárcozást a családdal vagy a barátokkal a tatabányai Haggis Darts jó voltából.
2: És van még egy nagy dobás.
1: A fődíj egy wellness hétvége 2 fő részére, 3 nap, 2 éjszaka időtartamra fél panzióval, a Duna Residence felajánlásával. Ne csak szurkolj, tippelj is!
0: Tehát játékra fel, Anastasia Rögvest, Szia is érkezik, Álvaro Szolér, Pogi pedig most, csak slágerek közt szól a We All!

Csak egy napot szeretnél az életemből, Anastasia, ne viccelj már, Koktél 4 órában, 2002-ből hoztam a Csak Slágerek kategóriába tartozó dalt. Ez a Forrás Rádió, kevés numa, jó sok zene egészen 2 óráig. Én Tamás, köszi, hogy itt vagy, ígértem neked Bulvár Csokrot, az imént éneklő Anastasia benne. Képzeljétek, hatalmas show készül, júliusban végig turnézze Európát, fellép többek között Rómában, Madridban és Alicantéban is. Szeptemberben pedig hazatér kedvenc helyszínére, a londoni Ovo Wembley arénába, ahol több mint 20 éve nem adott önálló koncertet. Az 57 éves énekesnő június elején az iHeart Radio vendége volt, ahol meglepő őszinteséggel beszélt a betegségéről, kijelentette, hogy büszke arra, hogy kétszer is legyőzte a mellrákot, mert így segített felhívni a figyelmet a korai felismerés fontosságára. Bár a Crohn betegsége még mindig kíséri, Anastasia elmondása szerint most remekül érzi magát és készen áll a maratoni koncertsorozatra. No és mit szólnátok a végére egy vicces titokhoz? Elárult a múltjából egyet, kiderült, hogy karrierje kezdetén esküvői énekesként dolgozott, és egyszer még Steven Spielberggel is volt egy emlékezetes találkozása, mielőtt kijött volna az első slágere. Hát mondanám azt, hogy Steven Spielbergnek én is szívesen énekelnék, egy dolog akadályoz, azok pedig a hangszálaim, de valamit odareppelek majd neki. Anastasia a Bulvár Csókorban, a Honey Beast és Daniel Fiú újdonságot hozom mindjárt, itt lesz a Purple Disco Machine és Kungs közös, elsőként pedig Meghan Trainor énekel egy nagyot, Csak Slágerek közt repítem, itt a Gary.

jobban tapad, mint a rágó a cipőt talpára. Jöjjön is, mint egy újdonság. Forrás Rádió. Mindig veled.

0: 20 Garden egykoriával Ale Farben jelentkezett. Ez volt a Neon Free, te a Forrás Rádiót, benne a koktélt hallgatott, kevés dumajósok zenem. Na meg esztergomi krónika hozom most, utána pedig berobban Leoni és Jeezy, néhány lesz a Rock and Roll.
1: Egy izgalmas beszélgetésről. Hallgasd vissza online. Keresd a Forrás Rádiót a Spotify-on, a YouTube-on, illetve az Apple és a Google Podcast felületein. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Észak-Komárom és környéke, figyelem! Most pénteken buli van! A nyár egyetlen szuperbulija jön most pénteken, a szabad ég alatt, csodás környezetben, a Weingartenben, amely a Castello mellett található. A nyár nagy szabadtéri buliának a házigazdái a két Forrás Rádió lemezlovas, DJ Bóli és BRK. Tehát a jó hangulat garantált. Óriási italak

0: akció is vár mindenkit 23 óráig. A Gin Tonicból egyet vizet, kettőt vihetsz, és a belépő 5 euró 23 óráig. Utána is csak 8 euró. Tehát Komárom és környéke, találkozunk most pénteken a szabad ég alatt. Csodás környezetben Észak-Komáromban, a Weingarten Open Air bulián. Ottali!
1: Ez reklám volt.
2: Esztergomi krónika. Esztergom és a kistérség legfontosabb hírei a Forrás Rádióban.
3: Pontban egy óra van, szép péntek délutánt kívánok. Homlokzat felújításra lehet pályázni Esztergomban. Újra megnyitott az Esztergomi Keresztény Múzeum. Különleges jubileumi estel ünnepli a technikumi oktatás 75. évfordulóját a Bottyán János Technikum Esztergomban. Ezek az Esztergomi Krónika hírei a Forrás Rádió mikrofonjánál Szabó István. Jönnek azonnal a részletek. És akkor a folytatás, újra megnyitott a Keresztény Múzeum Esztergomban. A megújult környezetben új kiállítási koncepciót alakítottak ki, amelyben a látogatók többek között Balassa Bálint egyetlen ismert portréját is megtekintetik, mondta el a múzeum igazgatója az MTI-nek. Koncsek Ildikó tájékoztatása szerint a megújult állandó kiállításon az itáliai, németalföldi, német, osztrák és magyar művészet kiemelkedő emlékei mellett az iparművészeti gyűjtemény válogatott darab is helyet kaptak. A látogatók többek között Kolozsvári Tamás Kálvária oltárát, a Garamszent Benedeki úrkoporsót, a leányt az egyszarvúval ábrázoló itáliai reneszánsz festményt, Hans Memling Krisztus képét és Balassa Bálint egyetlen ismert portréját is megtekintetik. A beruházás az Esztergom budapesti főegyházmegye célzott 300 millió forintos támogatásából valósult meg. A műemléki védettségű épületben két emeleten 1000 négyzetméteren folytak a munkálatok. A Keresztény Múzeum a Magyarország legjelentősebb egyházi múzeuma. Esztergom megyei jogú város önkormányzata meghirdette a 2026. évi homlokzat felújítási pályázatát. A támogatás célja, hogy hozzájáruljon a város épített örökségének megóvásához, valamint a településkép megőrzéséhez és szépítéséhez. A pályázatra Esztergom közigazgatási területén található országosan védett, lakóházként nyilvántartott épületek, helyi védelem alatt álló ingatlanok, valamint településképi szempontból meghatározó területen fekvő, egyedi védelem alatt nem álló ingatlanok tulajdonosai és vagyonkezelői jelentkezhetnek. A felhívásra természetes és jogi személyek egyaránt pályázhatnak, amit szeptember 30-áig lehet benyújtani személyesen vagy postai úton. További részleteket az esztergom.hu oldalon találnak. Különleges jubileumi estel ünnepli a technikumi oktatás 75. évfordulóját a Bottyán János Technikum Esztergomban. Július 3-án, azaz a ma, egy nagyszabású nyári udvari bulira várják a régi és jelenlegi bottyánosokat, valamint a diákok szüleit is. A Bottyán 75 rendezvény célja, hogy újra összehozza az egykori évfolyamokat, felelevenítse a közös emlékeket, és egy kötetlen jó hangulatú estét kínáljon a résztvevőknek. Az eseményen élő zene, nyári udvari hangulat, nosztalgikus találkozások és közös beszélgetések várják a vendégeket. A helyszín tehát a Bottyán János Technikum udvara Esztergomban. A részvétel ingyenes. Az Esztergomi Krónika híreit Szabó Istvántól hallották, kevesebb mint egy óra múlva újra találkozunk, addig is jó rádiózást kívánok.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Forrás koktél. Indul egy újabb óra Zimmerer Tamással. Forrás Rádió. Mindig vele.
4: Híred a Florence and the Machine-ról? Nos, ha nincs, akkor nekem van, nem félek megosztani, hozom a bullát csokorban. Folytatom persze tovább a football bébés játékot is. Koktél 4 órában kevés dumával, jó sok zenével és Tamással, Zerba the Chainsmokers, Robin Schulz, S Club 7 Classic, no meg Leon és Jeezy, jön a rock and roll.

0: A Szörb és a The Chainsmokers között hoztam neked Addict címmel a tavalyi évből érkezett Koktél 4 órában kevés duma jó sok zene, mindez Tamással, ez a forrás, benne pedig a foci VB játék, na rövidesen folytatom ám, újra elmondok mindent, ami szükséges ahhoz, hogy játsz velem, sőt, talán még ötletet is tudok adni, na majd meglátjuk, oké. A Bulvár Csokorban pedig érkezik Florence Welch csapata, na Florence and the Machine, hogy mi történt velük, és hogy milyen betegséget emlegethetünk a hölgye kapcsolatban, no nem sokára ezt is megtudod. A kapkodás a tökéletesség ellensége. Ez a mai napi koktélos bölcsesség, a kelt makor vedd elő majd a memóriából. Britney Spears Will I Am-mel nagy klasszik, itt lesz Joel Corry és Jennifer Lopez, Dash pedig szeretne elaludni, foci VB alatt, hülye vagy? Na mindegy, olyan itt az elaludni, csak slágerek közt a tiéd.
1: Elaludni készült már a nyár, mikor a szívem újra rád talált, Dunaparti forró éjszakák, úgy de szeretem az

0: Britney Spears, és persze mellette Will.i.am, csak slágerek közt a Scream and Shout volt a tiéd. Ez a Cocktail, no és benne Tamás, ez az óra még mindenképpen a miénk. Kevés dumát hozok a sok jó zene mellett és foci VB játékot. A mára rendelt mérkőzés éjfélkor kezdődik, Argentina zöld foki szigetek. Na vajon mi lesz ennek végeredménye? Néztem a beérkezett üzeneteket, hát azt mondom 80% arányban Argentina győzelmét írjátok, vannak döntetlenek, zöld foki szigetre senki nem tippel, hogy esetleg ők nyernének. Pedig még csoda meglepi lenne, mi? 3-0, 2-0, 1-1, de Argentina végül győz. Na, ilyen tippek érkeztek. Csak gondoltam, segítek, hát ha neked nincs még. 0-20-94-8-94-85-ös a számom. 6 óráig kell elküldened az üzeneted, benne pedig a rendes játékidő utáni végeredménnyel. Ha pedig úgy érzed, hogy döntetlen lesz, akkor mindenképpen egy további jutót kérlek, írj, mert hogy hosszabbítás és persze 11-es párba is érkezhet. Most nem holnap reggel, hanem hétfő reggel fognak sorsolni a Buenos Morgenben, a fődíjat pedig július 13-án hétfőn, ugyancsak a Buenos Morgenben. Nos, de hogy mik a nyeremények, mutatom!
1: A helyesen tippelők között minden nap kisorsolunk 4 óra önfeled dárcozást a családdal vagy a barátokkal a Tatabányai Haggis Darts jó voltából. És van még egy nagy dobásom! A fődíj egy wellness hétvége 2 fő részére, 3 nap, 2 éjszaka időtartamra félpanzióval a Duna Residence felajánlásával. Ne csak szurkolj, tippelj is!
0: Én már tippeltem, de nem mondom meg. Florence and the Machine, Tupac, Marshmallow, Ellie Goulding-gal, Peggy Goo pedig a kereskedelmi szünet után jön. Ilyen lesz az It Goes Like!
1: Legismertebb DJ-vel Szecsei, Náksi, Budai és még sokan mások. Saturday Live Session, a Forrás Rádió élő mix műsora minden szombat este 8-tól 10-ig DJ Hubikkal. Az aktuális Star DJ-t keresd a Forrás Rádió Facebook vagy Instagram oldalán. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Laci, mi történt?
3: Élek, csak egy kicsit tönkretettem a WC-t.
2: Aha. Semmi baj. Láttam a Mercury Market új szórólapjában a habari WC kombit szuperáron. Megvesszük, kicseréljük, és már meg is oldódik a probléma. Gyere, drágám, ragasztok rád pár sebb tapaszt.
4: Mercury Market. Otthon és kertberendezése. Nagy választék, sok akció. Építsd és újítsd fel olcsóbban. www.mercurymarket.hu.
5: Az esküvő szervezésének egyik legfontosabb lépése a helyszín és a menü kiválasztása. A helyszín megvan, és már csak a vendéglátás hiányzik. Válaszd a Stúdium étterem csapatát, akik teljes kitelepüléssel és házias ízeiről ismert menüajánlattal látják vendégül a násznépet. Még keresgélsz? A helyszínben is segítenek. Az étterem mellett az Edutus Egyetem impozáns aulájában akár 200 főt is megvendégelhetsz. Elérhetőséget a www.stúdiumétterem.hu oldalon találsz. Stúdium étterem. Tökéletes választás a nagy napra.
1: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez.

A Flawless in the Machine és a Spectrum volt a tiétek, csak slágerek közhoztam. Koktél 4 órában kevés dumával, jó sok zenével és Tamással. Köszi, hogy itt vagy. Még pénteken is így van ez. Készülve persze a hétvégére. Flawless and the Machine. Nos, tegnap este a Lengyelországi Open Air Fesztiválon Flawless ismét bebizonyította, hogy ő a modern zene boszorkánya. A koncert vámpírnak maszkírozott táncosokkal és a Scream című dal üvöltésével indult. A Rabbit Hurt alias a Rise It Up közben Flawless arra kérte a rajongókat, hogy hozzanak áldozatot az ünnephez, no persze csak idézőjelben, a közönség pedig imádta a Midsommar filmeket idéző folk-horror hangulatot. A bulvárlapok pedig még mindig emlegették, hogy Florence-nek nemrég komoly életmentő műtéten kellett átesnie, ami miatt egy korábbi turnét is félbe kellett szakítania, most viszont energikusabb, mint valaha, és a Rolling Stone szerint ez a tisztító tűz tette az új koncertjeit ennyire intenzívvé. No és ha esetleg lemaradtál volna, tavaly Halloweenkor jelent meg a 6. stúdióalbum, az Everybody Scream. A végére pedig egy fesztivál, kis hazánkban, augusztusban, igen, az a sziget, ott is fellép, hogy hol? Nézzetek utána. Florence and the Machine a Bulvár Csókorban, itt a Forráson. Nem sokára búcsú ideje, addig James Arthur, a Halott Pénz, na meg Pitbull, I'm Chino és Neo Garcia. Hangover, így a dal, csak slágerek közt küldöm.

Életmód bekapcsolva. Napsütés, haverok, nevetés. Forrás Rádió. Buliszt velünk végig a nyarat.

már, ami a koktélt illeti. 10 órától mostanáig a 4 órás magazin műsort kevés dumával, jó sok zenével hallottad. Fogod majd hétfőn is, érkezem 10 óra, koradig tedd el a poharat, de akkor elő, töltögetjük újra, gyere szomjasan. No, én a koktélt leszámítva holnap reggel is érkezem, 7 órakor beesek a szombat délelőtti programommal. A mai délutánon pedig Bánit Lackót köszönthetitek, egészen este 6-ig lesztek vele, a délutáni csúcs sok-sok jó zenével és persze útinformal. Én érkezem 6-ra, itt leszek a Dance Charttal a Forrás Charter keretein belül, majd pedig ESB 2 óráját kapjátok meg a Light Sessionben 8 és 10 között. No, ciao ciao mindenkinek, sziasztok! Chris Cross Amsterdam és Sarah Anna meg Conor Maynard kezd. Ilyen lesz a Stay, holnap reggel 7-kor győzök!

0: a Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva lesz délután 2 óra. Jó napot kívánok, üdvözlöm Önöket! A második legmelegebb volt az idei június. A vizsgált szamócák 10%-a nem felelt meg az előírásoknak, elhunyt Szilágyi Tibor, Kossuth Díjas színművész. Hozom a részleteket, ezek a Forrás Rádió hírei. A mikrofonnál Szabó István. A második legmelegebb volt az idei június extrém hőhullámmal, közölte a Hungaromet ZRT pénteken a honlapján. Az év 6. hónapjáról készített elemzés szerint a középhőmérséklet országos átlagban 22,5 Celsius-ok volt, ami 2,7 fokkal haladja meg az 1991-től 2020-as évekig 19,8 fokos átlagát. Hozzátették, ezzel országosan a második legmelegebb június lett az idei, de az Alföld középső tájain nagyobb területen a legmelegebb volt 1901 óta. Mint írták, az Európa szerte rekordokat döntő hőhullám Magyarországot is elérte, még az abszolút magyarországi maximum hőmérsékleti rekord is megdőlt 42,0 fokkal Széchenyben. A vizsgált szamócák csak nem 10%-a nem felelt meg a minőségi jelölési vagy nyomon követhetőségi előírásoknak. A kiemelt ellenőrzési akció során eddig összesen 3,5 millió forint bírságot szabtak ki, de több eljárásban a bírság meghatározása még folyamatban van, közölte a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság az MTI-vel. Az ellenőrök 482 forgalmazóhelyen vizsgálták a gyümölcsöt, 537 tételt ellenőriztek. A vizsgálatok kiterjedtek a nagybani piacokra, a hipermarketekre, zöldség-gyümölcs üzletekre, valamint azokra az ideiglenes árusítóhelyekre is, amelyek a szezon idején országszerte megjelennek utak mentén, parkolókban vagy forgalmas közterületeken. Július 4-én, azaz holnap 10 órától első alkalommal rendezik meg a Rózsa ünnepet az esztergomi Dzsámi és Veprek torony hangulatos kertjében. Az egésznapos program a rózsa szépségét, történetét és sokszínű felhasználását állít a középpontba, miközben kézműves foglalkozásokkal, előadásokkal, zenével és különleges ízélményekkel várja a látogatókat. A rendezvény ideje alatt óriási rózsa, rózsakapu és rózsa girland díszíti a kertet, emellett rózsabár, rózsás szappankészítő workshop, filctollból készülő rózsás karkötők, közös rózsaszírom mandala készítés, valamint török kávé és tea kóstoló is színesíti a programot. A belépés ingyenes, a részletes programot a visitesztergom.hu oldalon találják. Életének 83. évében elhunyt Szilágyi Tibor, Kossuth Díjas színművész, tudatta felesége ma az MTI-vel. Szilágyi több mint 120 filmben és televíziós produkcióban nyújtott felejthetetlen alakítást. Munkásságáért 1975-ben Jászai Mari díjat, 1982-ben érdemes művész, 1987-ben kiváló művész címet kapott, 2007-ben Kossuth díjat üntették ki erőteljes színészi alakításaiért és rendezői munkássága elismeréseként. 2018-ban Tolnai Klári művészeti díjat kapott. Szilágyi Tibor, Kossuth Díjas színművész tehát 83 évet élt.

0: Napos igazi nyári időre készülhetünk, délután 30 fok körüli csúcsőmérsékletekkel, de helyenként egy-egy zápor vagy zivatar is kialakulhat. Ha a szabadtéri programot terveznek, érdemes figyelni az eget, de a legtöbb helyen a napsütésé lesz a főszerep.
1: Időjárás jelentésünket az esztergomi Stjevola és Fia Volkswagen márka kereskedés támogatja.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Délutáni csúcs. Indul egy óra Bálint Lászlóval. Forrás Rádió. Mindig vele.
4: Köszöntök mindenkit ismételten a délutáni csúcsban. Hello, sziasztok, szevasztok, a mikrofonnál Bálint Lászlót halljátok. És igen, ebben az órában is hozok majd nektek VB tippjátékot, mert természetesen megint csak lehet tippelni egy újabb kiváló mérkőzésre, és ezzel együtt megint lehet majd nyerni, hétfőn pedig majd sorsolás. A Buenos Morgenben addig is Chris Amsterdam és Colin Maynard itt van a Stay.

Egy műsor, ami felráz. Egy műsor, ami ellazít. A délutáni csúcs mindkettőt tudja. Tarts Bálint Lászlóval minden hétköznap délután 2-től este

BBT játékunk folytatódik természetesen, és ahogy mondtam nektek, már nagyon-nagyon jó nyereményekért játszunk. Az egyik egy napi nyeremény, a másik pedig egy fődíj. De hogy pontosan miről is van szó, azt már is elárulom nektek. Ugye a napi nyeremény az nem más, mint 4 óra önfeled dárcozás a Hagizert jóvoltából, Tatabányán, családdal, barátokkal. A lényeg az, hogy teljesen természetesen és abszolút hát hogy is mondjam nektek, baráti családi környezetben töltettek el kiváló 4 órát, ha jól tippeltek. A végén pedig egy fődíj is gazdára talál, hétvége, egy wellness hétvége két fő részére, 3 nap 2 éjszaka időtartamra, félpanziós ellátással a Duna Residence jóvoltából talál gazdára. Ez a bizonyos hát fődíj főnyeremény a jól tippelők között. No, hát amire viszont nagyon-nagyon-nagyon-nagyon fontos, hogy a pontos végeredményre érdemes tippelni, és hogyha döntetlenre tippeltek, akkor azt is írjátok meg, hogy ki az a csapat, melyik az a csapat, amelyik tovább jut. A mai slágermeccs éjfélkor kezdődik, Argentina Zöldfoki szigetek mérkőzés, erre lehet tippelni, írjátok meg, és aztán hétfőig lehet izgulni, ti nyertek-e, mert hétfőn sorsolunk majd legközelebb. Tehát Argentina Zöldfoki szigetek, erre várjuk a mai tippeket. Sok sikert mindenkinek, a következőkben pedig egy újabb nagy siker, Jonatász és a Coming Home érkezik.

Radio, hallgassatok rádiót, jó sokat bizony, mert nagyon-nagyon megéri ezúttal is. Ti pedig ezúttal is a forrást hallgatjátok csak slágerekkel. Ezen slágerek között pedig felcsendül olyan is, ami hát mondhatni, hogy a klasszikus klasszikusa, de annak az új verziója. Hát Tiesto ilyesmi, Tiesto a nagy, mondhatni, gyerekkorom, tínédzserkorom óriás DJ-je volt. Hát Brian a Grace-szel közösen készített egy dalt, amit ha nem hallottatok, akkor mindenképpen hallgassatok végig. A Beautiful Places érkezik így pénteken, július 3-án a hétvége kapujában.

0: Hírrajongók, tippmesterek és Fotelhuszár szövetségi kapitányok, figyelem! Június 29-től két héten át jön a Forrás Rádió Foci VB tippjátéka. Tippeld meg a nap meccsének eredményét este 6 óráig SMS-ben vagy Viberen a 0620 978 978 5-ös számon. És lehet, hogy te leszel a nyertes másnap a Buenos Morgenben. A helyesen tippelők között minden nap kisorsolunk 4 óra önfeled dárcozást a családdal vagy a barátokkal a tatabányai Haggis Darts jóvoltából. És van még egy nagy dobásom. A fődíj egy wellness hétvége két fő részére, 3 nap, 2 éjszaka időtartamra félpanzióval a Duna Residence felajánlásával. Ne csak szurkolj, tippelj is! Forrás Rádió, ahol a gólok mellett a nyeremények is betalálnak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Korog a gyomra. Igen, a Grill Bar megoldja. Új séfekkel, új receptekkel, ízletes, kiadós napi menükkel várjuk a megszokott helyen. Lakjon jól minden hétköznap Alsógallai éttermünkben Tatabányán, a Mátyás Király utca 1-ben. Nézzen napi menüt a www.grillbar.hu és rendeljen telefonon a 0620 474 24 64-es vagy a 34 305 222-es számon. Igen, a Grill Bar megoldja.
2: Panoráma piknik újra a Duna Residence-ben. Július 4-én ismét megtelik élettel a Dunaszent Miklósi domboldal. Hozd a pokrócod, a napszemüveged és a jó kedved, mi pedig hozzuk a zenét, a panorámát és a napsütést.
3: Maxim és barátai gondoskodnak a hangulatról délután 2-től este 10-ig.
2: Család és kutyabarát környezetben.
3: A belépés 14 év alatt ingyenes.
2: Jegyek a kultix.hu-n. Duna Residence, ahol a nyár életre kell.
4: Hello Komárom! Korner Lakópark, Komárom legimpozánsabb projektje. Elegáns megjelenés, tágas terek, a legjobb választás. Hamarosan jövünk a részletekkel. Korner!
5: Észak-Komárom és környéke, figyelem! Most pénteken buli van! A nyár

0: két forrás rádió lemezlovas, DJ Bóli és BRK. Tehát a jó hangulat garantált. Óriási italakció is vár mindenkit 23 óráig. A gin tonicból egyet fizetsz, kettőt vihetsz. És a belépő 5 euró 23 óráig. Utána is csak 8 euró. Tehát Komárom és környéke, találkozunk most pénteken a szabad ég alatt. Csodás környezetben Észak-Komáromban, a Vine Garden Open Air bulián. Ottali!
1: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánl.

Ti még mindig a Forrás Rádiót hallgatjátok, tel is tele csak slágerekkel, slágerek közé pedig beékelődik egy-két sztárinfó, sztárpletyó is, ezeket azért én nagyon szeretem előszedni időnként. Nem tudom miért, valamiért olyan baromi jó olvasni róluk, és hát azért amikor azt olvassuk, hogy érdekes sztorikat, vagy éppen új dolgokat hoznak ki, akkor azért, hát igen, szóval, hogy tetszik. Még Stephen Kellynek is túlforró volt például időnként az Off-Campus. A történet szerint ő egy igazi city pro, aki minden este más lány ágyában köt ki, de az őt alakító Stephen Kellyn elején tehát nem volt komfortos ebben. A Prime Video Obsis Festien mesélt róla, hogy a forgatás elején kicsit nehezen viselte, hogy Dean szinte minden jelenetben félmeztelen, de hogy múlt az idő és egyre több intim jelenetet forgatott, megtanulta, hogy hogyan élj át a szerepet feszengés nélkül. Helyenként egy kicsit kényelmetlen, de most, ha megcsináltam, már úgy érzem, hogy meg tudnám hódítani a világot, mesélte. Nos, hát szükséges lesz erre a hozzáállásra, mert a következő évad főszereplője szintén ő lesz, és hát biztos, hogy nem lesz kevesebb az ilyen típusú jelenet, úgyhogy fel kell készülnie. Talán a hölgyek nagy örömére. Itt a Forrás Rádióban viszont most én nem vetkőzöm. Lehet, hogy szintén a hölgyek nagy örömére. Tom Grennant viszont hozom. Itt van a Full Attention.

Ti még mindig a Forrás Rádiót hallgatjátok, mindig veled tel is tele csak slágerekkel. A slágerek között pedig hamarosan megbúvó hírek és információk érkeznek, ám előtte azért még van bőven kivel és mivel zenélünk. Például a hazai kedvencek közül Tídenivel és Szakács Gergővel. Itt van az Életem című dal.

0: hát az órának már lehet integetni a bye-bye-t, én azért még bőségesen maradok, tegyetek így ti is, bátran hiszek hozzá, hiszen azok még kiváló slágereket. Úgyhogy várok mindenkit sok szeretettel a Purple Disco Machine-nel és Benjamin Ingrosso közösével. Itt van mindjárt a Honey Boy, mutatom!
1: Töltsd a szombat estét a legjobb DJ-kkel!

0: Na figyelj! Az előző készlet. Á, elvitték. Most te jössz. Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
1: Július 4-én és 5-én Klasszaparton Fesztivál Tatán, ezúttal az Eszterházi kastély kertjében. Szombaton este 7 órakor operabeavató program híres operaénekesek közreműködésével. Vasárnap délelőtt 10 órakor ráhangoló családi program Ocskai Gabriellával. Este 7-kor pedig Lakatos György, Lisztdíjas fagottművész és tanítványainak interaktív koncertje. A programok ebben az évben is ingyenesek. A fesztivál tatai koncertjeit a Szerencsejáték ZRT, a MOL Új Európa Alapítvány, Tataváros Önkormányzata és a Magyar Művészeti Akadémia támogatja. Jól jönne 100.000 forint, és szívesen segítenél jobbá tenni a világot? Ha mindkét kérdésre igen a válasz, akkor most jól figyelj! Ha júliusban sikeres alkalmassági vizsgálaton veszel részt, ezt követően pedig 5-ször adsz plazmát a Tatabányai Plazma Centerben, 100.000 forint juttatásra tehetsz szert. Szeretettel várunk! Részletek a plazmacenter.hu oldalon.
2: Ez reklám volt!

0: a Forrás Rádióban.
1: 3:03, jó napot kívánok! Az élő környezetért felelős miniszter mintegy 200 civil állatvédő szervezet támogatásáról intézkedett. Mérsékelten csökkent Magyarország felett az átrepülő légi forgalom. Cristiano Ronaldo újabb rekordokat döntöget. Jövök a részletekkel, ezek a Forrás Rádió hírei. Én Szabó István vagyok. Az élő környezetért felelős miniszter felülvizsgálta a Bethlen Gábor alaphoz benyújtott támogatási kérelmeket, és intézkedett a még ki nem fizetett támogatások kifizetéséről. Ezek mintegy 200 civil állatvédő szervezet munkáját segítik. Gajdos László a Facebook oldalán csütörtökön közölt posztjában azt írta, ahogy ígérte, július 1-től felállt az állatjólétért felelős helyettes államtitkárság. Sorra jönnek majd azok az intézkedések, amelyek az állatjóléttel kapcsolatosak, tette hozzá. Első lépésként felülvizsgálta a Bethlen Gábor alaphoz benyújtott támogatási kérelmeket, és intézkedett a még ki nem fizetett támogatások kifizetéséről. Az így nyújtott támogatások mintegy 200 civil állatvédő szervezet munkáját segítik, ismertette közösségi oldalán a miniszter. Mérsékelten csökkent a Magyarország felett átrepülő légi forgalom az első fél évben. A Magyar Légi Navigációs Szolgáltató adatai szerint 2026 első 6 hónapjában összesen 452.414 átrepülő járat haladt át a magyar légtérben, 1,8%-kal kevesebb, mint egy éve, közölte a Hungarokontroll Magyar Légiforgalmi Szolgálat ZRT az MTI-vel. Idén az eddigi legforgalmasabb hónap a június volt, amikor 97.232 légijármű repült el az ország felett. Hozzátették, az átrepülő forgalom csökkenése elsősorban az olyan nemzetközi légi közlekedést érintő geopolitikai eseményekkel magyarázható, mint a Közel-Keleten kialakult konfliktus, illetve egyes légterek időszakos korlátozása. Hordozókendős nap lesz Esztergomban július 6-án hétfőn. 10 órától várják az érdeklődőket a Mesekuckó játszótéren, ahol ötleteket és tanácsokat kaphatnak a kismamák a hordozókendővel kapcsolatban. A programot vezeti Bíró Veronika, a részvétel ingyenes. És végezetül sport, Cristiano Ronaldo 11-esből talált be a horvátok ellen a labdarúgó világbajnokság 8-döntőbe jutásért játszott mérkőzésén. Így a 41 éves portugál támadó megszerezte 11. VB gólját, ezzel beírta az öröklanglista 8. helyén álló Kocsis Sándort és Jürgen Klinsmannt. Az észak-amerikai térségben zajló tornán szereplő támadó játékosok közül az argentin Lionel Messi vezeti a rangsor 19 góllal, a francia Mbappé a második, míg Harry Kane 13 góllal a 6. helyen áll.
0: Időjárás.
1: Folytatódik a meleg nyári idő sok napsütéssel, 30-32 fok közötti délutáni hőmérséklettel. Késő délután és este elszórtan ismét előfordulhat zápor vagy zivatar, de a nap nagy részében kedvező idő várható.
2: Az időjárás jelentést az Aladin szőnyegtisztítás támogatta. Szőnyegtisztítás háztól házig szállítással.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Délutáni csúcs. Indul egy óra Bálint Lászlóval.

0: mindig vele.
1: És egyben mindig a legtöbb slágerekkel is. Szevasztok, szép délután kívánok mindannyiótoknak, a mikrofonnál Bálint Lászlót halljátok. Ígérem, ebben az órában is hozok kiváló slágereket, a VB tippjátékunkat is újra meghallgathatjátok, sztárpletyókat, na meg természetesen a közlekedési információkat, úgyhogy érdemes velünk tartani. A Purple Disco Machine-nél pedig már is tartolunk. Itt van a Honey Boy, tarts velem!

Egy műsor, ami felráz. Egy műsor, ami ellazít. A délutáni csúcs mindkettőt tudja. Tarts Bálint Lászlóval minden hétköznap délután 2-től este 6-ig.

Hello, forrás fülelők, ti még mindig a kedvenc rádiótokat hallgatjátok, és beszélünk egy picit a VB tippjátékunkról. Ugye a világbajnokság mérkőzéseire kell tippelnetek, és hogyha jól tippeltek, meg hogyha szeretnétek egyáltalán tippelni, akkor nyerettek egy Venice hétvégét is, de van természetesen egy elképesztő, hát hogy is mondjam nektek, napi szinten előforduló nyeremény, szóval egy napi nyeremény. A Haggis Darts jóvoltából 4 óra dartozásba vehetek részt, a játékunk végén pedig, csak kinyögöm, találkozhatok a fődíjjal is, ami ugyebár egy kétfőre szóló, 3 nap 2 éjszakára félpanziós ellátással biztosított wellness hétvégét jelent, úgyhogy a helyesen tippelők között a játék végén ezt sorsoljuk majd. Argentina és a Zöldfoki szigetek között kell tippelnetek, hogy milyen eredmény születik ma, ha döntetlenre tippeltek, akkor a továbbító csapatot is írjátok meg mindenképpen. Köszi szépen, sorsolás hétfő reggel, úgyhogy valakinek a jövő hét igencsak kellemesen fog indulni. A kellemes, a hasznossal való összekötése pedig folytatódik, hiszen érkezik Ale Farben, Graham Candy és Laos közöse, íme a Flowers.

Egy műsor, ami felráz. Egy műsor, ami ellazít. A délutáni csúcs mindkettőt tudja. Tarts Bálint Lászlóval minden hétköznap délután 2-től este 6-ig.

0: Night Session lehetséges mellékhatásai. Mosolygás, dúdolás és táncra perdülés bárhol. Hallgasd a Forrás Rádió Mix műsorát minden hétköznap és vasárnap este 8 órától, az ismétléseket pedig hajnali 4-től. Light Session. Legyen tánc! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
1: Laci, mi történt?
2: Élek, csak egy kicsit tönkretettem a WC-t.
1: Aha. Semmi baj. Láttam a Mercury Market új szórólapjában a habari WC kombit szuperáron. Megvesszük, kicseréljük, és már meg is oldódik a probléma. Gyere, drágám, ragasztok rád pár sebb tapaszt.
3: Mercury Market. Otthon és kertberendezése. Nagy választék, sok akció. Építsd és újítsd fel olcsóbban. www.mercurymarket.hu.
4: Napsütés, természet és kaland. Töltsd le a Zöld Komárom alkalmazást, és fedezd fel játékosan a város parkjait, tanösvényeit és rejtett természeti kincseit. Családoknak, gyerekeknek és kíváncsi felfedezőknek egyaránt. Elérhető iOS-en és Androidon. Zöld Komárom. Élmény a szabadban. Komárom. Határtalanul jó.
5: Emeld új szintre vállalkozásod. Hirdess ott, ahol mindenki hallja.
6: Mindenki hallja.
5: A Forrás Rádióban a márkát hangja célba ér. Gyorsan, hatékonyan, helyben. Új, kedvezményes hirdetési csomagokkal várunk. Keresd értékesítőinket.
6: www.forrasradio.hu.
7: Hello Komárom. Corner Lakópark, Komárom legimpozánsabb projektje. Elegáns megjelenés, tágas terek, a legjobb választás. Hamarosan jövünk a részletekkel. Corner.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Közlekedési információk a Forrás Rádióban.
1: A pénteki tranzitforgalom lassan megsemlett mindenkit, szerintem már mindenki nagyon is jól tudja, hogy mit jelent ez az M1-es autópálya vonatkozásában. Nagyjából azt, hogy Tatától, Komáromtól kezdődően már azért elkezdődik a buli, lassabban lehet haladni, sőt, mi több, néha inkább csak ácsorogni lehet maradni. Mondhatni, hogy ugyanez a helyzet, mint minden pénteken, úgyhogy kitartás mindenkinek. Ha máshogy látjátok, akkor természetesen állunk a rendelkezésetekre. 0629 98 98 5. Köszönjük szépen, balesetmentes jó

Itt a Forrás Rádióban továbbra is a legjobbakat kapjátok, és miért ne kapnátok a legjobbakat, hát hiszen ezeket érdemlitek, szóval a Forrás Rádióban ezek érkeznek, a VB tippjátékunkat pedig már ugye elmondtam nektek ebben az órában is, úgyhogy tényleg érdemes játszani velünk, ha nem tettétek eddig, akkor most tegyétek még meg, bőven van időtök, éjfélkor kezdődik a meccs. A következőkben pedig Offenbach a Mizzoujjel érkezik, valami Major Lazer a Watch Out for This-szel, egy picit megvillantja az igazi mi voltját, úgyhogy érdemes velünk maradni, és aztán hamarosan majd meghallgatni a híreket, és az információkat is. Nem menjetek sehova!

0: továbbra is a Forrást hallgatjátok, mindig veled, még mindig csak slágerekkel. A következőben pedig folytatjuk hírekkel és információkkal, ebben pedig Szabó Pisti lesz a segítségemre. Teddy Swims, Mr. Know-It-All című újdonságát pedig azonnal pörgetjük, de előtte még a hírek, azért egy apró részlet kijár. Mutatom!
1: Hiszed, még egy szép álomban vagy? Ez a műsor bebizonyítja, hogy sajnos nem. Buenos Morgan, ahol a gondolat még alszik, de a mikrofon már be van kapcsolva. Ez a Forrás Rádió reggeli sója I.S. Rolanddal és Riedl Ádámmal. Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 10

0: Programok ebben az évben is ingyenesek. A fesztivál tatai koncertjeit a Szerencsejáték ZRT, a MOL Új Európa Alapítvány, Tataváros Önkormányzata és a Magyar Művészeti Akadémia támogatja. Jót tenni együtt, még jobb. Ha van olyan barátod, aki még nem plazmaadó, most itt az idő, hogy meghívd a Plazma Centerbe. Kérj baráthívókártyát a recepción, és add át neki. Ha sikeresen alkalmasít, majd 2 hónapon belül teljesíti első plazmaadását is. Te 15 000 forint extra juttatást kapsz. Részletek a plazmacenter.hu oldalon.
1: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva lesz délután 4 óra, üdvözlöm Önöket, szép napot kívánok! 17. századi értékes fatemplom égett le Erdélyben. Lengyelországban betiltják a mobiltelefonok használatát az általános iskolákban, bejelentette visszavonulását Chris Froome. Jövök már is a részletekkel, ezek a Forrás Rádió hírei, a mikrofon mögött Szabó István. 17. századi értékes fa templom égett le péntek hajnalban az erdélyi Máramaros megyében, Pusztafentős településen. A tűzben senki sem sérült meg, de a kár jelentős, közölte pénteken a Román Kulturális Minisztérium. A tájékoztatás szerint az A kategóriás műemléképület a térség épített örökségének értékes darabja volt, amely magánőrizte a hagyományos építészet jegyeit. 1675-ben épült, korábban a görög katolikus napjainkban az ortodox egyház használta. A minisztérium tájékoztatása szerint a település lakóit hajnali 4 óra körül riasztották a tűzeset miatt, amely vélhetően a térségben dúló heves viharokkal állhat összefüggésben. Csak nem egyhangulag megszavazta pénteken a lengyel parlamenti alsóház, a Szejm, azt a törvénymódosítást, amelynek értelmében betiltanák a mobiltelefonok használatát az óvodákban és az általános iskolákban a növendékek számára. Az oktatásügyi törvény vonatkozó módosítása most a felsőház, a szenátus elé kerül, a majd az államfőnek is jóvá kell hagynia. Az új előírások értelmében szeptember 1-től megtiltanák a mobiltelefonok, valamint a kommunikációra, hang vagy képrögzítés alkalmas egyéb eszközök használatát az óvodákban és az általános iskolákban. A tilalom az egész iskolai tartózkodásra, így a szünetekre és az iskola területén kívül szervezett foglalkozásokra is kiterjedne. Tűz és víz címmel nyílik meg Juhász Attila fotóművész kiállítása július 3-án, azaz ma Majkon. Az érdeklődőket a Majki Műemlékegyüttesben várják 16:30-tól. A tárlat július 24-ig lesz látogatható, amelyhez nem kell külön belépő jegyet váltani. És végezetű sport, bejelentette visszavonulását Chris Froome, 4-szeres Tour de France győztes kerékpáros. A 41 esztendős brit kiválóság ebben az évben csapat nélkül volt, és nem versenyzett tavaly augusztusi súlyos bukása után. Ennek hatására döntött a már hosszú ideje a levegőben lógó visszavonulása mellett, írta a Cycling News szakportál a New York Times beszámolójára hivatkozva.
0: Időjárás.
1: Napos, igazi nyári időre készülhetünk, délután 30 fok körüli csúcshőmérsékletekkel, de helyenként egy-egy zápor vagy zivatar is kialakulhat. Ha a szabadtéri programot terveznek, érdemes figyelni az eget, de a legtöbb helyen a napsütésé lesz a főszerep.
0: Időjárás jelentésünket a Carnet M5 Kft. Tatabányai Toyota márka kereskedése támogatta. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

kell csak nektek, csak itt, csak most, csak a Forrás Rádióban. Szóval ez a délutáni csúcs, és annak is a második fél idejét hallod a mikrofonnál Bálint Lászlóval. Remélem velem tartasz a következő két órában is. Hozok neked slágert, kiváló VB játékot, és persze egy kis sztárpletyit is. Úgyhogy miért ne? Tartsatok velem, indítunk már is Teddy Swims-el!

BB tippjátékunkkal megyünk tovább, ha esetleg lemaradtatok volna róla, hogy mégis mi ez az egész, akkor gyorsan mondom nektek. 4 óra dárcot lehet vele nyerni, mégpedig akkor, hogyha jól tippeltek, hát ez szerintem nem annyira nehéz. Egyébként egy argentina zöldfoki szigetek meccset kell pontosan megtippelni, hogy az eredményét, és azt, hogy ki jut tovább, ha döntetlen eredményről van szó, ami a zöldfoki szigetek esetében nagy válogatottak ellen már sikerült, akkor azért próbáljuk meg így. Jó, tehát akkor így álltok meg azt is döntetlen esetén, hogy ki az, aki tovább jut. A Huggies Darts jóvoltából tehát egy napi nyereményt kaptok, 4 óra dárcozást a Tatabányán, családdal, barátokkal, akikkel csak szeretnétek. A fődíj pedig nem más, mint egy 2 főre szóló 3 nap, 2 éjszakára, egy wellness hétvége a félpanziós ellátást ne hagyjuk ki, a Duna Residence felajánlásából azt meg pláne ne hagyjuk ki, természetesen ezt is el lehet vinni tőlünk fődíj gyanánt, úgyhogy sok sikert mindenkinek. Ami pedig a következőket illeti, érkezik Gearbox és a Grey.

0: statisztikák, adatok, gazdasági mutatók, és mindaz, ami a számok mögött van. Ismerd meg jobban a térség üzleti életét, tarts velünk a helyi sikerek nyomában. Hallgasd minden kedden délután 5 órától a For Profitot, a Forrás Rádió üzleti magazinját. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Képzeld el, hogy 5 perc múlva már nem a problémára gondolsz, hanem örülsz a megoldásnak. Mert vannak helyzetek, amikor a gyorsaság igazán számít. A BÁV-nál akár 5 perc alatt is készpénzhez juthatsz. Igazán fontos helyzetben is partner a BÁV Zálog. Keres minket Tatabányán a Győri út 1/A alatt. Részletek báv.hu. THM 19,9%-tól 45,25%-ig.
2: Laci, mi történt?
3: Élek, csak egy kicsit tönkretettem a WC-t.
2: Aha, semmi baj. Láttam a Mercury Market új szórólapjában a habari WC kombit szuper áron. Megvesszük, kicseréljük, és már meg is oldódik a probléma. Gyere, drágám, ragasztok rád pár sebb tapaszt.
4: Mercury Market, otthon és kertberendezése. Nagy választék, sok akció. Építsd és újítsd fel olcsóbban. www.mercurymarket.hu.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Ti még mindig a Forrás Rádiót hallgatjátok, csak slágerekkel, és természetesen egy-két sztárpletyó is azért belefér ebbe a bizonyos sláger cunamiba, úgyhogy hát most is így teszünk, mert a következőkben nem másról lesz szó, mint egy híres, neves sztárról. Taylor Swiftről. Na jó, hát Taylor Swift az esküvére készül, az ex-e meg romantikus pikniket szervez. Napokkal Taylor Swift óriási stadionos esküvő előtt kapták lencse végre ugyanis az énekesnő ex-ét, Joe Alwyn-t, amit új szerelmével, Cy Pigeon-nal piknikezett egy londoni parkban. A két híresség nagy boldogságban és nyugalomban heverészett a fűben, ismerőseik szerint nem véletlen, hogy ilyen rövid idő alatt egymásra hangolódtak, mert nagyon hasonló az életszemléletük. Sarah és Joe is nagyon intellektuálisak, privátak és lazák, és ezért jól passzolnak. Hasonló a személyiségük, szeretnek együtt lenni, távol a reflektorfénytől, mondta a US Weekly egy forrása. Hát akkor ennyit a biztos forrásokról. Mi itt, ha már a forrásról beszélünk, egy sokkal biztosabb forrást ajánlok nektek, ezúttal magunkat és Sabrina Carpentert, na meg a Man Child című

Mielőtt még hamarosan megérkeznénk az újabb záróakkordhoz, mármint órazáróakkordhoz és a hírekezés Pistihez, azért gyorsan megmutatom nektek azokat a dalokat, amelyek most jönnek. Például Nico Santos Topical Fireball-jal, a Barry

0: a Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva lesz délután 5 óra, üdvözlöm Önöket, csökkentek az élelmiszerek világpiaci árai, több mint 600 dopping ellenőrzést végeznek el a szombaton kezdődő Tour de France-on, a MOL Esztergom egyik játékosa is helyet kapott a női kézilabda Európa Liga három csapatában. Már is hozom a részleteket, ezek a Forrás Rádió hírei, a mikrofonnál Szabó István. Júniusban sorban a második hónapban csökkent az élelmiszerek világpiaci ára, az ENSZ élelmezésügyi és mezőgazdasági szervezete, azaz a FAO honlapján közzétett adatok szerint. Júniusban a nemzetközi élelmiszer nyersanyagára kirányadó átfogó árindexe havi szinte 0,4 ponttal 130,3 pontra csökkent. A júniusi érték 1,7%-kal magasabb az egy évvel korábbinál, azonban 18,7%-kal elmarad a 2022 március beállított csúcstól. Folytatódik a szélsőséges időjárás, a hírek szerint Horvátországban is kialakul a tornádó, ha a hőhullámot követően hidegebb légtömeg érkezik a térség fölé, és létrejönnek a forgó szupercellázivatarok feltételei. A jelenség ritka, de nem ismeretlen az országban, írta pénteken az N1 horvát hírcsatorna meteorológiai szakértőkre hivatkozva. A meteorológusok hangsúlyozzák, tornádót több nappal előre nem lehet pontosan jelezni. Több mint 600 dopping ellenőrzést végez el a szombaton kezdődő Tour de France országúti kerékpáros verseny körversenyen a nemzetközi tesztelő ügynökség, azaz ITA. Az ötkarikás hírekre szakosodott egyik oldal beszámolója szerint az elmúlt egy hónapban már több mint 360 versenyen kívüli vizsgálatot is elvégeztek az ITA munkatársai, akik közül 40-nél is több kezdi meg tevékenységét a barcelonai nagyrajt során. Munkájuk során például megerősített adatelemzéseket végeznek majd a bringások biológiai útlevelén. És végezetül sport. A MOL Esztergom egyik játékosa is helyet kapott a női kézilabda Európa Liga álom csapatában, számolt be róla a kemma.hu. Mint ismert, a gárda az Európa Ligában újoncként egészen a 4-es döntőig menetelt, ahol a 4. helyen végzett. Kovács Anettet pedig beválasztották a sorozat álom csapatába. Ő lett az Európa Liga legjobb jobbszélsője.
0: Időjárás.
1: Folytatódik a meleg nyári idő sok napsütéssel, 30-32 fok közötti délutáni hőmérséklettel. Késő délután és este elszórtan ismét előfordulhat zápor vagy zivatar, de a nap nagy részében kedvező idő várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Délutáni csúcs. Indul egy óra Bálint Lászlóval. Forrás Rádió. Mindig
2: a délutáni csúcs utolsó órájába vágunk bele. Szevasztok, szép délutánt mindenkinek. A mikrofonnál Bálint Lászlót halljátok, és ebben a pillanatban is hozok nektek egy rakás, egy raklap, egy seregnyi slágert, úgyhogy tényleg érdemes velem tartani. Na meg a VB játékunkat is megismétlem, még nem lehet elégszer mondani, úgyhogy hajrá, tippeljetek bátran. Most pedig Benzobunnal és a Mystical Magical-es tartalunk.

Egy műsor, ami felráz. Egy műsor, ami ellazít. A délutáni csúcs mindkettőt tudja. Tarts Bálint Lászlóval minden hétköznap délután 2-től este

Argentina. Ők játszanak ma bizony, ti pedig a Forrás Rádiót hallgatjátok. Mindig veled csak slágerekkel, slágerek között pedig természetesen most is folytatjuk azokkal a dalokkal, amelyeket igazán kedveltek, úgyhogy Dessel és a Winnie Pooh-val megyünk tovább. Előtt azért gyorsan elmondom nektek, hogy mit nyerhettek, hogyha tippeltek VB játékunkon, már pedig miért ne tippelnétek. Mert hogy jelenleg is zajlik a játék. Napi nyereményünk egy 4 órás Haggis Darts élmény, dartsozhatok barátokkal, családdal bátran. A végső nyeremény, a fődíj pedig egy kétfőre szóló 3 nap 2 éjszaka időtartamra és félpenziós ellátással egy gyönyörű wellness hétvége a Duna Residence felajánlásával. Ezt lehet a jól tippelők közül megnyernie valakinek, úgyhogy tippeljetek bátran. A mai mérkőzés, amire pedig fogadjuk a tippeket, az az Argentina zöldfoki szigetek összecsapás. Tippeljétek meg, hogy mennyi lesz az eredmény, és ki fog tovább jutni dönthetlen esetén utóbbinak, tehát hogy ki fog tovább jutni, igencsak hangsúlyos szerepe van, úgyhogy mindenképpen írjátok meg. A következőkben pedig Dessel és a Winnie Pooh-val folytatjuk itt a

0: Ne feledd, ha kérdezik, te a Forrás Rádiót hallgatod. Köszönjük! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tigo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
2: Képzeld el, hogy 5 perc múlva már nem a problémára gondolsz, hanem örülsz a megoldásnak. Mert vannak helyzetek, amikor a gyorsaság igazán számít. A BÁV-nál akár 5 perc alatt is készpénzhez juthatsz. Igazán fontos helyzetben is partner a BÁV Zálog. Keresd minket Tatabányán a Győri út 1/A alatt. Részletek báv.hu. THM 19,9%-tól 45,25%-ig.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Let's go.

még mindig a Forrás Rádiót hallgatjátok, csak slágerek közepette felcsendül egy-két ismerős dallam. Hát azt hiszem, hogy ez az iméntiekben is így volt. Ugyanis nem mást hallottatok, mint Mr. Beltet és Vizolt, ez volt az It's Not Right, de egy újabb ismerős dallammal már is megyünk tovább, és kicsit közlepozzuk a péntek esti buli hangulatot. A Spicy Margaritával Jason Derulo és Michael Bublé közösen érkezik. You're my spicy margarita.

Drága forráspillelők, a helyzet az, hogy véget ért már a délutáni csúcs. Én nagyon szépen köszönöm a megtisztelő figyelmeteket, az elmúlt órákban Bálint Lászlót hallottátok, jön most viszont Zimmerer Tamás, és természetesen vele együtt a Charter, majd 2 órán keresztül ESB és a Light Session. Ehhez kívánok jó szórakozást, és ne felejtjétek, holnap Tempomat, autós közlekedős magazinunk 12 órakor jelentkezik ismételten érdekes témákkal, úgyhogy holnap délben jövök. Addig is minden jót!

Meguntad a szürkeséget? Színt hozunk az életedbe. Forrás Rádió. Mindig veled. Drink some margaritas, watch me on blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Észak-Komárom és

0: Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva lesz este 6 óra, üdvözlöm Önöket. Először született elmarasztaló ítélet emberkereskedelem miatt Írországban. Norovírus járvány tört ki egy luxus óceánjáróhajón. Új játékosokkal bővült az Opus Tigás tatabánya kerete. Már is mondom a részleteket, ezek a Forrás Rádió hírei. A mikrofon mögött Szabó István. Először született elmarasztaló ítélet emberkereskedelem miatt Írországban. Az ír igazságszolgáltatás a két érintettet emberkereskedelem mellett munkaerő kizsákmányolás, pénzmosás és hamisítás miatt ítélte 13, illetve 11 év börtönbüntetésre, közölte az Európai Unió tagállamai közötti igazságügyi együttműködésért felelős hágai székhelyű hivatal a Eurojust pénteken. Az elítéltek 7, 40 és 60 év közötti embert, 6 férfit és 1 nőt csábítottak Lettországból. Jó munkakörülmények és szállásígéretével Írországba. Ezzel szemben az elkövetők kizsákmányolták őket. Legkevesebb 750 ezer euró bért nem fizettek ki nekik, ami fizikai és pszichológiai sérülést is okoztak az áldozatoknak. Az esztergomi Vasarikolos kórházban július 1-től ingyenes a parkolás bizonyos időszakokban. A kórház Facebook oldalának tájékoztatása szerint július 1-től augusztus 31-ig hétvégente, illetve ünnep és munkaszüneti napokon ingyenes a parkolás a kórház egész területén. Munkanapokon azonban nem. Norovírus járvány tört ki a San Franciscóból Alaszkába és Kanadába tartó Ruby Princess óceánjáróhajón. Több mint 100 utas és több tucat személyzeti tag betegedett meg. A hajót visszaérkezése után alapos fertőtlenítésnek vetik alá. A tünetek rendszerint 12-48 órával a fertőzést követően jelentkeznek. A leggyakoribb panaszok a hányinger, a hányás, a hasi görcsök, a hasmenés, az általános rossz közérzet, az enyhe láz és az izomfájdalom. A legtöbb beteg néhány napon belül felépül. És végezetű sport. Új játékosokkal bővült az Opus Tigás tatabánya kerete, a tatabánya új játékosai jelentős másodosztályú múlttal is rendelkeznek. Herjecki Kristóf a támadósor több pontján is bevethető pályafutása során megfordult, a Honvéd, a Gyirmót, a Nyíregyháza, a Kazinc Barcika, az Ajka, legutóbb pedig a Csákvár együttesében. A másik új igazolás, Karacs Dániel rutinos belső védőként érkezik, korábban többek között a Gyirmót, valamint az elmúlt 4,5 évben a Csákvár színeiben szerepelt.
0: Időjárás.
1: Napos igazi nyári időre készülhetünk, délután 30 fok körüli csúcshőmérsékletekkel, de helyenként egy-egy zápor vagy zivatar is kialakulhat. Ha a szabadtéri programot terveznek, érdemes figyelni az eget, de a legtöbb helyen a napsütésé lesz a főszerep.
0: Az időjárás jelentést a Carnet for Top Kft. Támogatta. Felhőtlen autózást kíván az ön Ford márka kereskedője. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Welcome, my friends.

Szép estét a zenei és a slágerlista őrülteknek, sziasztok! Indítom a Forrás Chartert, péntekkel jönnek a klubok legjobbjai, valamint a visszatek rovat, és David Guetta a Teddy Szépszer tószendája nyit a Gong Gong Gong a 20. helyen. Én Zimmerer Tamás vagyok, rádiózz velem!

20. héten David Guetta, Teddy Swims és persze Tom Sendai Gong Gong Gong repült felétek. Szép estét kívánok mindenkinek! A Forrás Chartert, a Forrás Rádió hétköznap jelentkező slágerlistáját indítom, nem annyira hétköznapian. Egészen 8 óráig pörgetem a klubok legjobbjait, és tudod, ma is jön visszatek rovat. Itt lesz a Pitbull féle Back in Time, méghozzá Man in Black harmadik részéből. Találkozol ESB-vel, a Light Session 2 órája a tudkóra az övé, és ne feledd, addig is hozok neked kiváló pletyiket. Például itt lesz a Blackpink királynője, Rosé, és mindemellé jön a pakolom neked Purple Disco Machine-t is, nagyon nem egy dalban lesznek, csak hát őróla is mesélek majd egy picit. Addig pedig legjobbjaink Super High és az újdonság, a Disturb pedig most kezd, a The Sound of Silence lesz a tiétek a 19. helyen. Én Zimmerer Tamás vagyok, egészen 8 óráig velem, és a klubok legjobbjaival rádiózom. Köszönöm, ha itt teszel, jó szórakozást, kellemes időtöltést!

dallamoknak rangsora lenne? Ja, várj! Pont ezt csináljuk! Ez a Forrás Charter, a Forrás Rádió toplistája Zimmerer Tamással!

benne pedig a klubok legjobbjait felvonultató Dance Chart, a Purple Disco Machine és Hertz közösen rögvest. Na de apropó Purple Disco Machine, egy végtelenül szomorú hír, és egyben döbbenetes is, rázta meg a hétvégén az elektronikus zenei világot. A mi imádott diszkó királyunk, alias Purple Disco Machine, alias Tino Pointek, hivatalosan is lemondta az összes fellépését, mostantól egészen július közepéig. Ajaj, no de mi történt? Emberünk az Instán öntötte ki a szívét a rajongóknak, és kiderült az elmúlt 3 hétben hirtelen hallásvesztéssel és brutálisan fanyar fűzúgással, vagyis tinnitusszal küzdött. Tino amúgy elárulta, hogy bár már 25 éve él együtt fűzúgással, most olyan súlyosra fordult a helyzet, hogy az orvosai abszolút csendet és pihenést parancsoltak neki. Ahogy ő fogalmazott a posztjában, úgy látszik, mégsem vagyok egy gép. Utalva ugye a művész nevére. Hát akárhogy is számolom, az egy több hetes pihenő. Ha minden igaz, akkor július 16-ától indul minden újra. No, Tino Pointeknek jobbulást kívánunk, itt én most a dalát hozom Hertzzel közösködve. A Wonderful Life!

volt a tiétek, ez a Forrás Rádió. Benne pedig a Charter, a klubok legjobbjait hozom el neked egészen 8-ig. Ed Sheerannal most, itt az Azizám a 15-dik.

14. helyen állok, és Jazz Glean, a Summer's Back volt a tiétek, ez a forrás charter. A Dance Chart a porondon egészen 8 óráig, én Tamás, köszönöm, hogy itt vagy. Jön a Blackpink K-pop királynője, Rosé, aki a júliusi Hús Korea címlapján tündököl, miközben az internet népe teljesen megörült egy régi újra felbukkant interjúja miatt, amiben egy korábbi mérgező kapcsolatáról vallott. Mivel hónapokkal ezelőtt kijött a Toxic Till the End című száma, a rajongók most vadul elkezdtek nyomozni és teóriákat gyártani arról, hogy vajon melyik híresség lehetett az a bizonyos mérgező ex-pasi, aki összetörte a szívét. Tiszta krimi, mi? Viszont a divatvilágban ő abszolút győztes, ugye megkapta, mint ahogy regéltem, a Vogue Korea legfrissebb júliusi számának a címlapját. Ő jön Bruno Mars-szal, az Apatit a Dance Charton, a 13.

két órában a dalok a főszereplők, de azért kicikizünk néhány celebet is. Erre itt van Tamás, Forrás Charter, most a Forrás Rádióban.

piros lap. Csak slágerek és sport. Hallgasd az Itzert, a Forrás Rádió sportmagazinját íj és Rolanddal. Minden vasárnap délután helyzetbe hozunk. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: legmelegebb volt 1901 óta. Mint írták, az Európa szerte rekordokat döntő hőhullám Magyarországot is elérte, még az abszolút magyarországi maximum hőmérsékleti rekord is megdőlt 42,0 fokkal Széchenyben. A vizsgált szamócák csaknem 10%-a nem felelt meg a minőségi jelölési vagy nyomon követhetőségi előírásoknak. A kiemelt ellenőrzési akció során eddig összesen 3,5 millió forint bírságot szabtak ki, de több eljárásban a bírság meghatározása még folyamatban van, közölte a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság az MTI-vel. Az ellenőrök 482 forgalmazóhelyen vizsgálták a gyümölcsöt, 537 tételt ellenőriztek. A vizsgálatok kiterjedtek a nagybani piacokra, a hipermarketekre, zöldség-gyümölcs üzletekre, valamint azokra az ideiglenes árusítóhelyekre is, amelyek a szezon idején országszerte megjelennek utak mentén, parkolókban vagy forgalmas közterületeken. Július 4-én, azaz holnap 10 órától első alkalommal rendezik meg a Rózsa ünnepet az esztergomi Dzsámi és Veprek torony hangulatos kertjében. Az egésznapos program a rózsa szépségét, történetét és sokszínű felhasználását állítja a középpontba, miközben kézműves foglalkozásokkal, előadásokkal, zenével és különleges ízélményekkel várja a látogatókat. A rendezvény ideje alatt óriási rózsa, rózsakapu és rózsagirland díszíti a kertet, emellett rózsabár, rózsás szappankészítő workshop, filctollból készülő rózsás karkötők, közös rózsaszirom mandala készítés, valamint török kávé és tea kóstoló is színesíti a programot. A belépés ingyenes, a részletes programot a visitesztergom.hu oldalon találják. Életének 83. évében elhunyt Szilágyi Tibor, Kossuth Díjas színművész, tudatta felesége ma az MTI-vel. Szilágyi több mint 120 filmben és televíziós produkcióban nyújtott felejthetetlen alakítást. Munkásságáért 1975-ben Jászai Mari díjat, 1982-ben érdemes művész, 1987-ben kiváló művész címet kapott. 2007-ben Kossuth díjjal tüntették ki erőteljes színészi alakításaiért és rendezői munkássága elismeréseként. 2018-ban Tolnai Klári művészeti díjat kapott. Szilágyi Tibor, Kossuth Díjas színművész tehát 83 évet élt.
1: Időjárás.
0: Folytatódik a meleg nyári idő sok napsütéssel, 30-32 fok közötti délutáni hőmérséklettel. Késő délután és este elszórtan ismét előfordulhat zápor vagy zivatar, de a nap nagy részében kedvező idő várható.
1: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Welcome, my friends.

Mary Jo, a Steel Into You volt a tiétek. Szép estét kívánok mindenkinek, ma már másodszor sziasztok. A Forrás Rádió hétköznapi slágerlistája, a Forrás Charter szól nálatok egészen 8 óráig. Lévén péntek a klubok legjobbjait hozom el. Itt lesz mindjárt a Visszatek rovat is Pitbull-lal. Jön majd a Back in Time, és persze találkozol majd ESB-vel is. A Light Session 2 órája ugyanis ma az övé. Addig pedig legjobbjaink Bibi Rexa és a Faithless Collab. Mindjárt itt pedig Dash és Young Fly kezd az Ómamával, mert hogy ma a 9. Én Zimmerer Tamás vagyok, egészen 8 óráig velem és a klubok legjobbjaival rádiózol. Köszönöm, ha itt teszel. Jó szórakozást, kellemes időtöltést!

8. BB Rexa és a Faithless Call of New Religion, a 7. helyen pedig Alokkal és BB Rexával találkoztál. A Deep In Your Love szólt. Ez a charter a klubok legjobbjai pörögnek egészen 8-ig. Mondom a menetrendet, hétfő Európa, kedd Amerika, szerda hazai legjobbak, csütörtök internet péntek, tehát ahogy emlegettem, Dance Chart. Ezen repülünk egészen 2012-ig. Abban az évben ezen a héten Pitbull és a Back In Time volt az első. Amen!

Alex Warren újdonságát, a Passenger-t hoztam el nektek, ez a Forrás Rádió, benne pedig a Charter. Köszönöm, hogy itt vagytok a hatodik helyen, ATB és Topic közösével, a Your Love ebben a pozícióban.

Itibi Topik és Isza Vanessa, jó labbal találkoztatok. Az ekkori Night PM feldolgozása szólt. Excellent, Sarah és Misha Miller, na ők a folytatásban. Az ötödik, a Don Lee.

0: tudjuk, holnap mi lesz a sláger. Ez a Charter, a Forrás Rádió toplistája Zimmerer Tamással minden hétköznap este 6-tól 8-ig.
1: Akinek fáj.

hogy itt vagy a klubok legjobbjait penderítem egészen 8 óráig. Utána mi van? Hát persze, hogy mix műsor, minden hétköznap a Light Sessionnel találkoztok. DJ Moli, DJ Yellow, Spider Ghost, DJ Major Gabe és természetesen ESB sorrendben ő lesz ma. Sőt, jön a vasárnap, akkor is lesz Light Session BRK-val a Porondon 8 és 10 között, utána pedig a Launch Sessionnel találkoztok, és Norbert van Dellel. Szombaton, na akkor sem maradtok jó zene nélkül, hiszen itt lesz a Saturday Live Session DJ Hubik műsor vezetésével egészen 10-ig, aztán utána pedig a Club Session, például Robin Schulz-szal, ő hozza az árásként a Sugar Radio Show-t, egyébként a vendégekről mindig a közösségi oldalainkon találtok információkat. Itt Cyrilt találjátok, a Stanley Nin érkezik, a

0: között ismételjük. 6-tól indul majd a Buenos Morgan visszatekintő, 7-től pedig jön a szombat délelőtti program. Én Zimmerer Tamás vagyok, egészen ez idáig velem rádióztatok. Köszönöm nektek, ciao-ciao mindenkinek a viszont hallásra, az éjszakás műszaknak jó munkát, kitartást, a Light Session-höz pedig csúdió szórakozást. Sziasztok!
1: A Forrás Charternek már a vége, de holnap este 6-kor Tamás újra vár benneteket. Jó éjszakát!

0: Schlágerrendszerrel.
1: Aki beszélni akar, hívja fel a barátait. Aki csak slágereket szeretne, az kapcsoljon a koktélra. Sok zene, kevés duma, minden hétköznap délelőtt 10-től délután 2-ig Zimmerer Tamással. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírpercek. Napi összefoglaló Komárom-Esztergom vármegye legfontosabb híreiből. Itt a Forrás Rádióban.
2: Szép estét kívánok! Új gyalogátkelőhely épül a Hősök terénél Tatán. Átadták Komárom város egészségügyi díjait. Klassza parton fesztivál lesz a Vizek városában. Itt Taler Andrát hallják a mikrofon mögött, hozom a hírperceket 2026. július 3-án, pénteken este 8 órakor. Folytatódik a Hősök tere felújítása Tatán, melynek következő elemeként a héten megkezdték a gyalogos átkelőhely kiépítését a Bláti iskola és a Kastély tér felüli járda között. Az önkormányzat által már régóta tervezett beruházás, melyet a térmegújítás kapcsán Komondi Ágnes önkormányzati képviselő, a Környezetvédelmi és Városüzemeltetési Bizottság elnöke külön is kért, része annak a május közepén elkezdődött fejlesztésnek, amely a téren található első világháborús emlékmű felavatásának 100. évfordulója kapcsán kezdődött el, és amelynek nyomán a helyszínen teljesen megújul és nő a zöld felület, valamint a közvilágítás is korszerűsödik. Az új, kiemelt gyalogos átkelőhely létesítése megkönnyíti az átkelést a gyalogosok számára a tópart felől, az autósokat pedig óvatosabb közlekedésre sarkalja majd. A kivitelezés ideje alatt részleges sávlezárásra kell a helyszínen számítaniuk a közlekedőknek, ha arra járnak, kérik vezessenek figyelmesen, írja a tata.hu. Itt a vakáció, megérkezett a hőség is, gyermekek és szülei külsölnek a strandokon, tavaknál és a nyílt vizek mellett. Racsné Galambos Gréta rendőrőrnagy, a Komárom-Esztergom vármegyei rendőrfőkapitányság szóvivője a fürdőzés szabályaira hívta fel a figyelmet.
3: Minden évben elmondom, de úgy gondolom, hogy nem lehet erről eleget beszélni, hiszen még mindig vannak olyan rossz beidegződések, amiket ha alkalmazunk, akkor nem biztos, hogy ugyanannyi értékkel jövünk haza a strandról, mint amennyivel oda mentünk. Már az oda érkezésnél is arra érdemes figyelni, hogy ne vigyünk magunkkal olyan dolgot, amire nem lesz szükségünk. Tehát nagyértékű mobiltelefont, nagyértékű készpénz, bankkártyát jobb, hogyha otthon hagyunk, vigyünk magunkkal csak annyi pénzt, amire feltétlenül szükségünk lesz, vagy hogyha viszünk magunkkal egyéb tárgyakat, akkor használjuk a strandnak az érték megőrzőjét. Semmiképpen nem jó taktika az, hogy a törölközővel letakarjuk a hátizsákot, aminek a belső zsebében ott van a pénztárcánk, hiszen a tolvajok pont az ilyen rejtek helyeket nézik át először. A kocsi kulcs is ugyanebbe a kategóriába tartozik, hogyha autóval érkezünk a strandra, akkor azt is az érték megőrzőbe tegyük el. Mert hogyha strandolunk, akkor nem csak az értékeinkre, hanem magunkra is, a saját testépségünkre is vigyázni kell. Nagyon fontos, hogy az alapvető szabályokat tartsuk be. Alkoholos befolyásoltság alatt ne fürdőzzünk, mély vízbe csak az menjen, aki valóban jól tud úszni. Gyerekeket vízparton, vízben felügyelet nélkül ne hagyjunk. Csak úszni tudó gyereket engedjünk a mély vízbe, de azt is csak felügyelet mellett. És hát a nyílt

0: vizek, élő vizekről ne is beszéljünk, hiszen az még nagyobb veszélyeket rejt magában, mint egy strand. Csak a kijelölt fürdőhelyeken szabad fürdőzni. Vannak olyan tiltó körülmények, mint például a kikötőkben eleve tilos fürdőzni. Éjszaka korlátozott látási viszonyok között rendkívül balesetveszélyes. Hogyha valaki nem tud úszni, akkor a különböző vízi bicikli, matrac is veszélyes lehet, hiszen élővízbe, ha beveznek, bármi történik, leesnek a matracról, belöki az egyik a másikat. Hogyha valaki nem tud jól úszni, akkor tragédia is lehet a vége. Tehát nagyon fontos, hogy az alapvető biztonsági szabályokat tartsuk be, akár strandon, akár élővízben fürdőzünk, és a gyerekek biztonságára még egyszer felhívnám a figyelmet, hogy szülőként fel kell azt mérnünk, hogy a gyermek úszótudása mit tesz lehetővé. Tehát, hogyha látjuk azt, hogy már azért el van a vízben, tud úszni, de hosszú távon még hamar elfárad, le akarja tenni a lábát, akkor semmiképpen ne engedjük be olyan vízbe, ahol nem ér le a lába. A folyóvíz talán a legveszélyesebb, hiszen kiszámíthatatlan, sokan nincsenek tisztában a sodrásával, hiszen amikor a vízpartról nézzük, az nem adja vissza azt az erőt, ami a vízben van egy élő víz esetén, akár hogyha a Dunáról beszélünk, illetve hát nem tudhatjuk azt, hogyha csak térdig is belemegyünk a vízbe, a következő lépésnél milyen mély lesz a víz. Elképzelhető, hogy van ott egy gödör, már ott nem ér le a lábunk, elsodor a víz, örvények vannak, tehát ez rendkívül veszélyes.
1: Átadták Komárom város egészségügyi díjait. A komáromi egészségügyben dolgozókat köszöntötték június 24-én a Semmelweis nap alkalmából a Jókai moziban rendezett ünnepi eseményen. Idén Holzerné dr. Jánosi Anita Eszter házi orvos és dr. Kardosné dr. Forrási Klaudia belgyógyász, reumatológus, szakorvos vehette át Komárom város egészségügyi díját. A vendégeket dr. Molnár Attila polgármester, dr. Kreft Horváth Lóránd alpolgármester, dr. Szakál Ignác Imre, a komáromi Sejen János kórház orvosigazgatója és dr. Árvai Nikolett államtitkár, a térség országgyűlési képviselője köszöntötte. A Cimbora Alapítvány ebben az esztendőben július 4-én és 5-én rendezi meg a Klassza Parton Fesztivál tatai programját, ezúttal az Eszterházi kastély kertjében. Tata évek óta részese a nyári programsorozatnak, amely ebben az évben három eseményt kínál Tatán. Július első szombatján 19 órakor egy különleges családi opera beavató programra várják az érdeklődőket Banai Sára, Keszei Bori, Béri Benyámin és Kendi Lajos opera énekesekkel Hangoskodó címmel. Másnap, vasárnap a jól ismert ráhangoló gyermekprogram következik Bocskai Gabriella zenepedagógussal, majd 19 órától Lakatos György, díszdíjas fagott művész és tanítványai avatják be a közönséget a fagott zene rejtelmeibe. Rossz idő esetén a koncerteket a Menner Bernát zeneiskolában tartják meg. A koncertek ingyenesen látogathatóak. Zumba parti lesz a Szabadban, Oroszlányban. Iván Ligárt nemzetközi zumba instruktorral a Bius Team Powered by Nórika szervezésében. Csiszár Anita és a környékbeli zumba oktatók is ott lesznek július 4-én 19 órakor a Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár szabadtéri színpadán. A program ingyenes. És végül sport. Az Európai Kézilabda Szövetség közzétette hivatalos klub rangsorát, amely az elmúlt három európai kupa szezon eredményei alapján készült. A MOL Esztergom élvonalbeli női csapata előkelő helyet foglal el a rangsorban. Elek Gábor együttese a 162 európai klub közül az előkelő 35. helyen szerepel a női rangsorban. Az eredmény értékét tovább növeli, hogy a rangsort a Bajnokok Ligája, az Európa Liga és az Európa Kupa elmúlt három idényének eredményei alapján számítják, az esztergomi csapat pedig ezt a pozíciót kizárólag az idei Európa Liga szereplésével érte el. A hírperceket hallották Hittal Randreától, további szép estét kívánok, a folytatásban pedig jó rádiózást!
2: Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében.
3: Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Esti mese helyett. Legyen tánc! Indul a Light Session, a Forrás Rádió Mix műsora. lemezjátszók mögött.

Ha megkérdezik, miért ilyen jó a napod, ne titkolj! Forrás Rádiót hallgatsz, és kész! Miközben mások dudálnak a dugóban, te énekelsz a kocsiban! Hello, hello, hello! Délutáni csúcs Bálint Lászlóval! Csak slágerek, csak pozitívan! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ugye, bírjátok még! Még egy órát! Legyen tánc! Folytatódik a Light Session, a Forrás Rádió mix műsora.

slágert, tuti hallottad már. És most újra imádni fogod. Hazai kedvencek a Forrás Rádióban. Mindig veled.

100% sláger. Ez a Live Session, a Forrás Rádió Mix műsora. Minden hétköznap és vasárnap este 8-tól 10-ig. Live Session. Legyen tánc! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

Millás Rádió mindig veled. Reggel 6-tól a Buenos Morgan indítja be a napodat. Néha finoman, néha hangosan, de mindig jókedvűen. 10-től jön a koktél, ahol nem csak zene, hanem a hangulat is frissítő. Délután 2-től a délutáni csúcs veszi át a stafétát, hogy a munkaidő vége ne csak a naptárban legyen közel. És este forrás sárter. Top listák, slágerek, kedvencek, majd esti mese helyett a Live Session rász fel. Ez a Forrás Rádió, csak slágerek, minden hétköznap.

0: sok volt a reggeli pörgés, jöjjön valami lazán. Hallgasd a koktélt Zimmerer Tamással. Sok zene, kevés duma. Minden hétköznap délelőtt 10-től délután 2-ig.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Sessionre egységes mellékhatásai. Mosolygás, dúdolás és táncra perdülés bárhol. Hallgasd a Forrás Rádió Mix műsorát minden hétköznap és vasárnap este 8 órától, az ismétléseket pedig hajnali 4-től. Light Session. Legyen tánc!

Millás Rádió mindig veled. Reggel 6-tól a Buenos Morgan indítja be a napodat. Néha finoman, néha hangosan, de mindig jókedvűen. 10-től jön a koktél, ahol nem csak zene, hanem a hangulat is frissít. Délután 2-től a délutáni csúcs veszi át a stafétát, hogy a munkaidő vége ne csak a naptárban legyen közel. És este forrás sárter. Top listák, slágerek, kedvencek, majd esti mese helyett a Live Session rász fel. Ez a Forrás Rádió, csak slágerek, minden hét.

Azt hitte, csend lesz. Azt remélted, téged nem találhatnak meg. De nincs menekvés. A sorsa mindenkit utolér. Leszámolunk a koránkelők rossz kedvével. Buenos Morgan! Ez a Forrás Rádió reggeli sója és Rolanddal és Rédl Ádámmal minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. Buenos Morgan!